0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Ugyanaz a csend, pedig figyelek rend, az üzenetet.

szél is merre, hogy találkozunk-e valamikor még valamerre, hogy megvan írva minden, és ezt hívjuk a sorsnak. Az élet egy űrhajó, mi a fénynél is gyorsan. Így talál meg minket az öröm vagy a hiány, hogy száguldunk előre, de nem

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spider Ghost.

Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnád. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy the Ghost.

buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Elfogtak egy körözött embercsempészt a rendőrök. Könyvbemutató lesz Esztergomban. 7 fiatal művész kapott junior prima díjat színházfilm és táncművészet kategóriában. Itt Taler Andréát hallják a mikrofon mögött már, és hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Elfogtak egy körözött embercsempészt a celldömölki rendőrfőkapitányság rendőrei szerda délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe vétele mellett embercsempész és büntet miatt indul eljárás. Szeptember 25-én Szuhi Attila mutatja be első regényét Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben 17 órától. A Midőn a nátszálak felhasadnak című kötet különlegessége, hogy napjaink Esztergomjában játszódik, és a város több jól ismert helyszíne, köztük Szent György mező és maga az olvasókör is megjelenik benne. A szerzővel Arcson Rafael színész beszélget arról, hogyan született meg ez a története, miért Esztergom lett a regény helyszíne, és milyen út vezetett az első ötlettől a kész könyvig. Az est végén a közönség is feltehet kérdéseit, a részvétel ingyenes. Egészségügyi szűrésekkel várják a szépkorúakat Tatabányán. Október 2-án 9 és 13 óra között várják az érdeklődőket a Kodály téri közösségi házban. A program ingyenes, további részleteket a vértesaguraja.hu oldalon találnak. Átadták a junior prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában szerdán Budapesten. A zsűri döntése értelmében idén 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében először ketten megosztva kapták meg a díjat. Az elismerést Devik Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston színész, rendező, író, a Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor drámaíró, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapest Bábszínház tagja érdemelte ki.
0: Időjárás.
1: A nap első felében a napos felhős időszakok váltakoznak majd, délután pedig már borús, erősen felhős időre kell számítani, és csapadékot is jósolnak. 15 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rossz Morgan, Best of, I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Kanyarodjunk rá a helyi hírre, amihez már jobban értek. Most annyira helyi a hír, hogy a Tatai derítőtóhoz kell elmenni. Ezt tudod melyik?
2: Igen.
1: Tényleg? Az melyik?
2: Igen.
1: Van az öreg tó?
2: Hát ezt nem fogom tudni, egy másik, hát ezt nem fogom tudni neked elmagyarázni.
1: Kicsi vagy?
2: Hát az öreg tóhoz képest kisebb, igen, azt hiszem.
1: A Balatonhoz képest is kisebb.
2: Ha, nyilván, persze, hát.
1: Képzeld el. Jaj, csak nyelek egyet, várja. Mentőt kellett hívni egy erősen ittas, mesztelen horgászhoz a Tatai derítőtónál.
2: Eddig ennek nincs hírértéke, ez eddig szinte mindennapos.
1: Várja, első komment a hír alatt. Ha a mi időnkben is minden mesztelen részek horgászhoz mentőt kellett volna hívni, akkor kifogy a benya.
2: Na, hát ezt mondtam.
1: Na de, várja.
2: Ez felénk népszokás.
1: Mesztelenül négy kézláb találtak rá a halőrök egy horgászra a Tatai derítőtónál. Pecás Laci, hogy vagy? Vagy Fecó vagy? Ki volt? Laci volt a horgászunk, nem?
2: Igen, de akinek nem ott
1: állapota miatt mentőt is kellett hívni, de végül rendőri intézkedésre nem volt szükség. Eléggé rendhagyó állítólag a Pecaverzum híre szerint, tehát hogy ne csak NLC legyen, hanem Pecaverzum is.
2: Pecaverzum!
1: A történet, ami szeptember 19-én egy ellenőrzés során derült ki, a halőrök vették észre, a gyanúsan négykézlábon mesztelenül a parton poroszkáló férfit, aki nem csak túlzott alkoholfogyasztás miatt került kivizsgálásra a sátra közelében, hanem a horgászjegye is lejárt.
2: Ez volt a fűvőn, igen. Hát gondoltam, hogy még megsmékeled valamivel, hogy mit tudom én, egy 3,5 kilós pontját ki a seggéből, vagy nem tudom, tehát hogy azért úgy valami még lehetett volna.
1: Várjál. A férfi készségesen együttműködött a segítőkkel, tehát itt leírják, részletezik.
2: Mit művelt volna, mielőtt a hót részeg volt?
1: Az üzemeltetők, de hogy örülhetek a Pecaverzumba, hogy srácok, hír van, utazzunk le, megyünk a Tatai tóra. Azt írják, hogy az üzemeltetők emberségesen álltak a helyzethez, segítettek a horgásznak, hogy összeszedje magát, kijózanodjon, majd saját lábán távozzon. Sikeres a történet vége, felülkerekedtek a helyzeten, és a tó fenntartói humorral kezelték a szituációt.
2: Másképp nehéz is, ha esetleg hallgatsz minket, drága horgász szimbora, akkor írd már meg, hogy te mire emlékszel a sztoriból, és hogy élted meg ezt az egészet.
1: De mi az
2: és
1: a...
2: miért vetköztém ezt a lehet? Ez lenne a fő kérdésem.
1: Tehát, hogy mi az a pillanat, amikor az ember úgy dönt a horgászás közben, hogy na most jobb lesz ruha nélkül. Tehát még a póló ledobást értem, 19-én még jó idő volt. Ledobta a pólót, hogy kicsit barnuljon. De akkor eljött ez a pont, amikor nem tudom, azt érezte, hogy na most alsónadrágban jobb lesz horgászni, na már az se kell hús.
2: Figyelj, lehet egyébként, hogy ez egy új mozgalom, mert hogy a nudista strandolást ismerjük. Hát lehet, hogy ő gondolta, hogy meghonosítja Magyarországon a nudista horgászatot, mert hogy az még nem terjedt el. És ki tudja, lehet, hogy erre is lehetne egy komplett turistra, vagy ilyen turizmus ágat építeni, hogy majd az NDK-ból nem csak az indamellű nyugdíjas nénik jönnek majd ide nudizni, ugye, hanem jönnek akkor a férjeik is, ők meg nekiállnak nudista horgászni.
1: És akkor jönnek a 80 éves hózantrógeres germán tarzanok, akik az indamellőekkel együtt bulizzák át a horgász szezont?
2: Hát pontosan, igen, és akkor amíg a mamik kint fekszenek, és ők szépen nudiznak, és ott úgy lebarnulnak, mindenhol is, ne gondoljunk bele, hogy addig meg a papik kimennek, és nudista horgásznak.
1: Hát, vagy csak egészen egyszerűen gondolt, hogy belógatja a kukacát, hogy hát harapnak a halak, s necik.
2: Az az egyszerűbb, igen, én ezt egy picit egyáltalán gondoltam, úgy érzem.
1: De az is lehet simán egyébként, hogy csak csúszott az angol, és kellett valami ruhadarab, amivel megfogta.
2: Hát remélhetőleg a ruhadarabbal tervezte megfogni, és nem máshogy fixálni a
1: azt
2: dolgot.
1: Azt nem értem ebben az egész történetben még, hogy mitől rúg be? Tehát a horgászat az egy józan természet közeli halakkal történő barátkozás. Ott nincsen alkohol. Maximum az önethető kosárban van valami kis összetartó rum, vagy nem tudom.
2: Egyébként meg te csodálkozol, hát te szoktál állítólag
3: horgászni.
2: Nem, te szoktál mindenféle nyugdíjas oroszokkal együtt mesztelenül szaunázni, nem?
1: Hát eddig én nem tudtam, hogy a derítőtónál ilyen bulik vannak. Kedves tataiak, ezt elhallgattátok?
2: Tessék már, igazából Ádi érdeklődik, tehát ő várja a meghívást a helyi nudista horgászoktól, úgyhogy szigorúan DM-ben írjatok így az Ádinak, jó?
1: Látjátok? Tehát, hogy nem kell messzire menni a nagy hírekért.
2: Ez valóban, ez egy szép történet volt, igen.
1: Gondoltam, ezzel így benyitok. Mit
2: nagyjából tanulságot nem tudok belőle levonni, de attól még
1: nekem egy dolog kiderült, hogy jó fejek a halőrök. Tehát, hogy nekem itt tök szimpi a sztori, azt leszámítva, hogy 10 000-ért eladták a sztorit a Petszaverzumnak, szerintem minden korrekt volt.
2: Igen, meg egyébként lehet, hogy a fotókat meg valahol máshova még pluszban.
1: Vannak fotók már. Na jó, tehát akkor amit most leszűrhetünk, hogy a minőség megőrzési dátum után azért még lehet fogyasztani, itt nincsen probléma, viszont a fogyaszthatósági dátumnál ott felhívják a figyelmünket, hogy legyünk ebben nagyon precízek. És mi van azzal, amikor mondjuk egy gyors étteremben az a szabály, hogy amit ott leküldenek a hamburger csúszdán, az mit tudom én, ott lehet fél óráig, és utána ki kell dobniuk a kukába. Nyilván ebben benne van az, hogy az étterem presztízse, amit kifizetsz, az legyen a lehető legfrissebb, de miért nem lehet azt mondjuk odaadni valakinek, aki éhezik a közelben? Már hogy ott is ilyen szigorú szabályok vannak, hogy akkor az már kuka. Az most mi? Minőség, fogyaszthatóság, brand szempont? Vagy az miért van?
2: Szerintem is, tehát ők is inkább óvatosak, mert nyilván, hogyha belefutnak egy ilyenbe, akkor azért a cégnek az image az erőteljesen sérül. Egyébként én is azt gondolnám, hogy azért, ami mit tudom, egy 2 órás hamburger, azt még nyugodtan tényleg adjuk már oda valami jótékony célra. Meg hallottam is már ilyen kezdeményezéseket, hogy nekem, hogy ne, igen, a szegény rádiósok.
1: Én minden nap bemegyek az 1 órás hamburgerekért, és szívesen elhozom, és szétoztam a többi szegény rádiósnak.
2: Ott megállsz, és bekérdezel, nincs esetleg valami olyan, amit kidobnátok, mert elvinni.
1: Mit teszel, már megint a romlottat? Ja, igen. De ugyanakkor mennyire hihetünk ennek a minőségét megőrzi dolognak, például abban az esetben, hogyha ott van rajta ugyan a dátum, de rosszul tárolták a háttérben. Mert akkor már borul az egész, nem?
3: Igen.
2: Hát akkor borul, mert ugye azt mondja a Nébik is, hogy nagyon fontos maga a tárolás, felbontás után változhat a helyzet, még egy tartós élelmiszer romlása is jelentősen felgyorsulhat, úgyhogy fontos az, hogy minden biztonsági feltétel teljesüljön, ilyen az, hogy például sértetlen legyen ugye a csomagolás.
3: Hát meg eleve azt is szoktam néha azért tapasztalni így az üzletekben, hogy tök sokáig ott van kint például a tejtermékek, amik ugye a raklapon vannak, tehát hogy így eltűnik valahova a feltöltő, és akkor így az csak ott úgy áll. Tudod?
1: Na jó,
3: és akkor utána én azon gondolkodom, hogy az, amit én hazaviszek, az vajon meddig állhatott ugyanígy?
1: Igen, ebben teljesen igazad van, csak itt most muszáj megállnunk, mert itt azt írja nekünk Kristóf, hogy kb. 4 éve nincsenek már csúszdák a gyors éttermekben. Ez szerintem brutál nagy tévedés. Hát amikor bementek a Mekiben állatok, nem az van, vagy a burgerbe, hogy hátul elkészítik, rárakják arra a kis csúszdára a hamburgert, és megérkezik.
3: Ja,
1: előre?
3: De azt úgy
2: nem,
3: szokták.
2: Nem tudom.
1: De úgy van.
2: Hát én ezt nem nézem.
1: De várjál, Albániában ez...
2: Albániában centrálok. Hát mit tudom, miért csúszdák?
1: Albániában ezt tudjátok, hogy volt? Elmentünk a Kolonat nevű Meki utánzatba, ott is volt ilyen csúszda, csak ott egy ember dolgozott, és úgy kell elképzelni, felvette elől a rendelést, hátra ment, megcsinálta a hambit, rárakta a csúszdára, leküldte, és elől levette róla, és odaadta.
3: Tehát, hogy ez, ez jó.
1: Szerintem ez kell a hangulathoz. Nyilván azt nem tudod felügyelni, hogy az üzletben mennyire vigyáznak rá, meg mennyi ideig, de például ismerősnél, barátnál gyanakodtál már? Megmondod, hogyha mondjuk kínál neked olyan narancslevet, ami oké, még a dátum jó rajta, de lehetséges, hogy már 2 hete nyitva van, és egy picit ilyen alkoholos illata van. Azt jelzed, vagy azért megiszod, mert udvariasság és vendégségben vagy?
2: Hát nem, hát akkor csak eszembe jut, hogy milyen jó fej, hogy még fel pimpózta egy picit, vagy fel extrázta a vodkával.
1: Nem szólnál? Kittinek szólnál?
3: Hát én szólnék.
1: Szólnál, hogy mit mondanál? Valahogy finoman vezetnéd át, hogy...
3: Nem, hát megkérdezném tőle, hogy te biztos jó még ez a narancslé.
1: Ezek az arhaikus ízek.
3: Hogy olyan fura íze van, de tehát, hogyha olyan barátnál vagy, akkor de én egyébként szerintem ilyen, mit tudom én, olyan kapcsolatnál is mondanám, ami, mit tudom én, csak egy ilyen ismerettség. Igen, de én akkor is szólnék, hogy nem jó.
2: Hát Kittinél most... ezt úgy kérdezve, hogy meg akarsz mérgezni?
3: Ja.
2: Tehát, hogy ez lenne.
1: Adhatok már ajándékba úgy...
2: Ugye?
1: És az lenne a válasz, hogy igen. Adtatok már ajándékba úgy csokit valakinek, hogy az még biztos jó, de már láttátok, hogy a dátum nem oké, és lekapartátok?
2: Já, nem, ilyet nem csinálom.
3: Ilyet nem.
2: Mi baja lenne a csokinak? Adjunk neked csokit a rédládám.
3: Az mondjuk már gyarús, hogyha már legve van kaparva.
1: De például mi ettünk idézőjelben romlott nutellát, olyat, ami már majdnem egy éve le volt járva, és semmi baja nincsen, annyi, hogy az olaj kiválik.
3: Havas íze. Nem,
1: nem volt havas íze. Akkor van havas íze, rosszul tárolod.
2: Figyelj, de egyébként ez gyerekek, tehát, hogy szégyellje el magát, de mocskosul az ember, akinél a Nutella meg tud romlani.
3: Hát amúgy, de tényleg.
1: Na. Azért ezt tegyük
3: itt
1: hozzá.
3: Itt kezdődik a dolog.
1: Tegyük hozzá, hogy kaptunk egy raklappal.
2: Ez olyan, mint a maradék csoki kifejezés, ne. Azt se értem.
1: Kaptunk egy meg kell értened ezt a sztorit, együtt kell velem érezned, és csak aztán mehetünk bele itt az aktívkodásba a játékunknál.
2: Tehát, jó, csak gyorsan be.
1: Kaptunk, nem sietősen, és csak komas nem lesz híre. Szóval, kaptunk egy raklap Nutellát, ami 2 hét múlva jár le. A azért, mert ismerősünk
3: volt. Hát de most egy raklap két hét alatt nem fogy el, ajándékozz el.
1: Egy raklap
3: például
1: Nutella?
3: Például hozhattál volna nekünk is.
1: De hogy adom nektek, hogy kárba vészen?
3: Na tessék.
1: Inkább megeszem a pimpós, olajos, leszeded róla az olajat, és abban még tudsz tojás sütni.
3: Na jó.
1: Egy játékkal készültem nektek, hozok 10 ételt, és ezek mind le vannak járva. És arra kérlek titeket, hogy rakjatok össze kötelezően egy 3 fogásból álló vacsorát, amit egymásnak felkínálnánk, jó? Tehát valamit muszáj összerakni ebből valami ételt, és kihagyhatjátok a legdurvábbakat, de azért az ételekből mindenképpen legalább 3 hozzávalót ki kell választanotok.
2: Jó, ez a mi gyors éttermünk, ez a megfosat.
1: Oké, megfosat.
3: Ja, tényleg.
1: Igen, beszarsz menü elvitelre, Happy Meal. Na, van egy 2 napja lejárt friss csirkemell, nem hűtőben tárolt. Van egy napja lejárt joghurtunk, egy hete lejárt tejünk, de tartós, egy fél éve lejárt csokoládénk, egy 6 hónapja lejárt száraz tésztánk. Roland miért elhányja magát? Nem gondoltam, hogy ilyen miért fog érinteni.
3: Ő már a nem hűtőben tárolt 2 napja lejárt csirkén, majd láttam.
2: Én már ott néztem, hogy mi van.
1: Panír sok mindent eltakar.
2: Ápolés eltakar, tudom, de hát akkor is.
1: Jó van, 6 hónapja lejárt száraz tésztánk, 6 hónapja lejárt rizsünk, abban vannak már ilyen kis bogarak mindegyikben, de nem baj, mert az kifő. Aztán van fél éve lejárt konzervkukoricánk, 3 hete lejárt tojásunk, de hűtőben tárolva, 1 hetes felvágott és 6 hónapja lejárt méz. Nem tudom, mire emlékeztek, de hogy ebből mit raknátok össze?
3: Én nézem most itt, hogy ebből csak egy vacsorát lehetne, mondjuk a jó felvágott.
1: Az egyhetes felvágott, ez még jó. Tudod, hogy a széle már egy
3: nem
1: kicsit
3: mondtam,
1: barnul,
3: hogy, de ezek közül ez a leg...
1: És nem a tésztával megyek, mert nem fogjátok, tehát a bogarat kifőnek, azt nem fogod látni.
3: De hát miért abban is van bogár? Azt mondtad, csak a rizsben van, igen, bogár. A tésztáról nem volt szó.
2: Igen, én is azba kapaszkodnék a tésztába.
1: Jó,
3: akkor tészta, kukorica, konzerv kukorica.
1: Az jó, én a felvágottal nem mernék próbálkozni, de lehetséges, hogy bepróbálkoznék a nem annyira régen lejárt joghurttal.
3: Joghurt,
1: tehát abból valami
3: igen.
1: Joghurtos tészta kukoricával.
2: Igazán ínyenc falatok lennének tényleg.
1: Adok még hetekig látod a nyomát utána a fajanszban.
3: Várjál, mert a lejárt felvágott is, az is hűtetlen.
1: Legyen akkor hűtöd, de a szélén már mondom így...
3: Jó, hát akkor azt még bele lehet rakni, és akkor egy ilyen felvágottos, kukoricás, joghurtos tészta.
1: Még valamit kirendez benne, és megvan az itteni ebédünk.
2: Te Andi, figyelj, azért... Én egy ideig nem akarok menni hozzá enni, azt hiszem.
1: De látod, az Andi kreatív?
2: Igen.
1: Ez olyan, mint amikor a boltos ismerőseink mindig azt tették, ami ott megmaradt. Tehát néha volt olyan, hogy volt 2 kiló párizsi, de nem volt kenyér. Az maradt, meg azt tesszük.
3: Figyelj, tehát a joghurt csak egy napja járt le.
2: Az jó, az oké,
3: okay. A száraz tészta az oké, 6 hónapra jár, de annak nem lesz baja.
1: Egy-két
3: most kifejezetten.
1: Egy-két kukac van benne,
3: nincs
1: azt
3: benne
1: kukac, a párizsi.
3: Azt mondtad, nincs benne kukac, de abban nem lesz kukac egyébként, 6 hónapra járhat utána tésztában.
1: Nálunk lesz?
3: Nálunk nem. De abban nem, azt mondtad, abban nincs.
1: Oké.
3: Okay. Akkor a konzerv kukorica az nem volt kibontva, oké, hogy 4 hónapra jár.
2: Ez
3: na.
2: Behet, ja.
3: Még ha a felvágottnak a szélét levagdalod egy picit, csak a közepét használod.
1: Azt neki ilyen stílus, ilyen bevagdossod, hogy legyenek olyan, mint a kis
3: hamerbák.
2: És azt mondom, napocska! Kis, ez nem... Ez szalmonella napocska, tessék!
1: Milyen jó ötlet, pirított párizsi ötletén. A nem pirult az?
2: Természetesen barna.
3: Kis ropogós a tetején.
1: Kérsz hozzá savanyúságot, van tej.
2: Köleimet is megroppant.
3: Erre még egy éve lejárt sajtot, így jó, megreszeljük, és akkor eldobjuk. És
2: ja, tényleg, Ádi, romlott sajt. Romlott sajt, romlott tej föllel.
1: Nálunk az nem romlik meg.
2: Ja, na jó, van, szóval tényleg óvatosan, és akkor vonjuk le azt a tanulságot, hogy a fogyasztható, azt vegyük nagyon szigorúan, a minőségét megérzi.
1: A minőségét megérzi, ez kétszer csíp.
2: Nyilván ez a derítőt, ami ezt a lehorgász sztori, ez azért egy
1: kicsit meghatározza a ma reggelünket.
3: De egyébként miért hívták rá a... Tehát, hogy annyira hangos volt, mert aztán nem olvastam végig.
1: Nem, a halőr megtalálta mesztelenül, ahogy a részegen tántorgott a parton, és még a jegye is lejárt, a horgász
2: engedélye.
1: Ez volt a fő bűn. Ez volt az igazi bűn.
3: Tehát az nem bűn, hogyha mondjuk részegen mesztelenül loflárok a derítőtont.
1: Hát ezt hányszor megcsinálják?
2: Ja, nyugodtan, de... Figyelj, csak full HD-ban kérjük a felvételt. Tehát
1: meg
2: ez a pontos.
1: Légy szíves, biciklivel menj. Tehát, hogyha ezeket tartod, akkor teljesen oké.
2: És nem is kell. Na, szóval...
1: Meg amúgy, tehát így most volt mihez mérni a pont nagyságát, nem? Tehát 30 centi felett, oké? Alatta visszadob.
2: Hát várj, ez a férfi 30 centi, vagy pedig a sima?
1: Móni SMS-ét olvasom, Buenos Morgan, Rolandnak van igaza, de nem olvasom tovább.
2: Ennyi? Így, hogy...
1: Aha. Nem, nem olvasom tovább, akkor téved. Móni, téved.
2: Az konkrét büntény, hogy megromlik a Nutella, ugye?
1: Na, na de enyhítő körülmény, hogy ennek ellenére megettem.
2: És még
1: tehát nem pazaroltuk el, egyrészt, másrészt azért egy raklap Nutellát. Most tedd szívedre a kezed. Inkább elajándékozod, vagy inkább megeszed romlottan?
2: Nem, elajándékozom. Nem, alapvetően...
1: Te milyen jó ember vagy?
2: Hát figyelj, nem, tehát egyrészt nálunk szerintem csak a gyerekek ennék, mert én ugye most próbálom azért, hogy a cukros dolgokat nagyon-nagyon-nagyon mértékkel. Tehát ilyen,
1: de ez úgyis, hogyha magadra kened.
2: Nála... Uh-huh. Képzeljél el engem most úgy, hogy légy szíves. Most ez lesz a büntetésed. Remélem vizuális típus vagy. Képzeljél el engem ruha nélkül úgy, hogy tetőtől talpig be vagyok kemben Nutellával.
1: Megvan a mai AI kép.
2: Na mi van?
1: Most ezt tényleg le fogod generálni?
2: Hát mondjuk nem, mert az baj, hogy
1: de értünk meg, hogy legyen szexi.
2: Akkor nem csinálja meg.
1: Roland mindenhol Nutellás.
2: Akkor nem csinálja meg.
1: Akkor legyen de csábító.
2: De hogy nem, tehát úgy nem fog képet legenerálni az AI, hogy mesztelen vagyok.
1: Hát nem, kit akar a Nutella?
2: Aha.
1: Az üveget oda fogod előre.
2: Jaj.
1: Elég a kicsi.
2: Sajnos igen. Az mekkora a kicsi? Ja, hát hidegben igen.
1: De várjál, hidegben a Nutella megköt. Hűtőben ezt nem szabad rakni.
2: Hát legalább az kemény lesz.
1: Jó, na hát ez a kép jön hamarosan. Mielőtt letiltják a Facebook oldalunkat, nézzétek meg.
2: Jaj, tegnap egyébként összeraktam, képzeld el Andiról egyet, mert hogy ugye róla kikerült egy kép, de aztán kérdeztem tőle, hogy kimenjen-e kommentbe, de nem reagált rá.
1: És azóta nem áll veled szóba, úgyhogy, mit csináltál?
2: Dehogy nem, de hát szeret engem, csak még ezzel nincs tisztában. Nem egy ilyen szicíliai jellegű képet összeraktam.
1: De ez teljesen jó, ez szerintem ez kimehet.
2: Jó, akkor oda leszem.
1: Nem értem, miért van rajta bajsza, de kimehet.
2: És mi? 125 kiló. Nem, szóval, hogy ez most akkor megy kommentbe. Jó, tegnapi Andis képet csekkoljátok, most teszek hozzá már is kommentet, addig valami okosat mond nektek, Réd Ládám.
1: Foglalkozunk egy kicsit a szempillákkal, soha nem tudom, kicsit tegyetek helyre, jó, hogy mint les szakértő teljesen rendben legyek. Tehát, hogy ami itt van, az a szemöldök, ami len van, az a szempilla, ugye?
2: Igen.
1: És a lenti fenti is pilla.
2: Hát az...
1: Andi, segíts!
3: Andi? Igen.
1: Tehát alulról is
3: hát van
1: meg...
3: az alsó szempillád, meg a felső szempillád.
2: Alsó-felső királyász.
1: Na most, hogy ezt kitanultuk. Képzeljétek el, hogy hát ebből van mű. Van műanyag. Tudtátok?
2: Én tudtam.
3: Hát, én is tudtam.
2: De várjál, Andi.
3: De már régóta.
2: Abba segíts nekünk, hogy mi a rossz sebet jelent az, hogy nem tudom hány D-s műszempilla. Mert hogy láttam már ilyeneket. Mármint, hogy leírva. De hogy mi az, hogy 2D-s, 3D-s, 5D-s, 8D-s?
3: Hát én annyira képbe vagyok vele, mint ti.
2: Ja, hát, hogy
3: annyi, hogy szerintem a sűrűsége, gondolom a sűrűsége az...
2: Mert hogy D, az kosárban tudom értelmezni.
1: Írja már meg valaki.
3: Igen, a sűrűsége szerintem az, ami miatt
1: valaki
3: ugye...
1: Valaki Péter, Kristóf, István, Zsolt, Gyula, valaki írja már meg. Férfiak szerintetek mit jelent a D a szempillánál?
3: Nem, én eleve nem értek egyet ezzel, amikor ugye így pillánként rakják fel, mert roncsolja a szempillát.
1: De tök jól kiszűri a napfényt, amikor már nem tudnak az eladók a boltban.
3: Nem tudom, nem tudom. Nyilván, hogyha szépen meg van csinálva, akkor szép, meg esztétikus, de én például láttam már a barátnőmet, miután eljött onnan, tiszta véreres volt az egész szeme, tehát hogy így köszönöm szépen, de nem, mert ugye az az anyag, amivel felragasztják, az ugye nem tesz jót a szemednek.
1: De várjál, itt még rajzszöggel rakják be? Mert nálunk Pesten, meg Budán már ragasztják.
3: Ja, persze, pillanatragasztó.
1: Oda csíptetik valamivel?
3: Igen.
1: Na, mert nagy a veszély. Szerintem egyébként tud jól is kinézni, meg tud nagyon túlzásba esni ez a téma. Ugye vannak ezek a boltban megveszed magadnak felragasztodott nagy mellélövések történhetnek, de például a feleségemnek az esküvőnkre volt készítve nem egy durva, hanem egy ilyen esztetikusabb, és nagyon-nagyon szép volt. Tehát, hogy ilyen Disney hercegnős lesz tőle a lány, nem? Ahogy egy pistok.
2: Te nem gondolkodtál rajta, hogy egy szolidat azért te is feltetetsz? Hogy...
1: Gondolkoztam,
3: Disney
1: de...
3: hercegnős.
1: Igen, én fülbe raktam, meg orra. És tök jól nézett, ki lehetett vele söpörni az asztalot. Most nagy baj van, képzeljétek el, mert a műszempillán paraziták ezrei élhetnek, ezt állapították meg, és mutatták be szakemberek. Egyébként 96%-ban azonosítottak parazitákat, és ezt a londoni szemsebészeti kongresszuson mutatták be, tehát állítólag nagyon veszélyes műfaj ez a műszempilla.
2: Na jó, de ez is olyan, gondolom én, nem, hogy ilyen steril körülmények között kell tartani. És akkor nyilván, tehát, hogy nem az van, hogy puszta a kézzel összefogdosolt, hanem vagy azért gumikesztyűben, tehát, hogy azért oda kell figyelni.
1: Tehát nem a pályaudvaron kell feltetetni a helyi erővel, hanem mondjuk el kell menni valami steril helyre.
2: Hát ott az aluljáros giroszosnál tudod, aki kidobja neked a giroszt, aztán utána gyorsan összepattít egy műszempillát.
1: Ja, mint a nálunk a KFC, a kelenföldi csirkés.
2: Úgy.
1: Na jó. Hát itt azt mondják, hogy szinte mindenkinél ott vannak, nagyon gyakran megtalálható. Az úgynevezett, hú, ezt kimondom én, Demodex folliculorum nevű mikroszkópikus atka.
2: Attól én szoktam félni.
1: 25 vizsgált műszempillát viselő közül 24-nél ott van, vagyis a 96%-uk küzd a Demodex folliculorummal.
2: De lehet, hogy ez egy ilyen ártalmatlan, ez a kis Demodex. Lehet vele együtt élni, barátunk.
1: 345-16-28 év közötti nő vett részt ebben a kutatásban. 18 nőnél már tünetek is jelentkeztek. Viszketés, pirosodás, duzzanat, vagy lerakódás a pillák tövénél. Lehet, hogy pont ilyen korpásodott a szempillája. Lehet, hogy pont ilyen volt a barátnődnél.
3: Nem. Ő nem olyan műszempillát rakatott fel, hanem ezt a tincseset. És ő neki emiatt az anyag miatt, amivel felrakják, amiatt lett véreres a szeme.
2: Viszont, hogyha, várjál, mert egyébként, hogyha duzzanatot okoz, akkor lehet, hogy így a műszempillával azért így a belülről a boxeremet így azért végig simogatnám. Mm-hmm. Hát, ha...
3: Körbe ragasztjuk.
1: Hallod? Hogyha valaki, drága hallgatók, meglátja a Rolandot a DM-ben, a polcnál,
3: kilószámra
1: besodorni, vagy akkor lehet, hogy nem is izélt, hanem vihetnéd atkatáskában a dolgot haza. Na, ez mit szólsz?
2: Ez jó volt.
1: Azt írják, hogy nem feltétlenül baj, tehát hogy azért nem kellettől most nagyon bepánikolni, nagyon sok ember bőrén természetesen jelen vannak, és panasz nélkül semmit nem jelentenek. Az a baj, hogyha valaki olyannál van, akinél ezeket a tüneteket nagyon durván okozza, száraz szemérzés, irritáció, hámlás, lerakódás, viszketés. Na, az lesz jó, viszketés és pirosságot fog neked okozni,
3: tessék.
1: Roland.
3: Az, kell neked a baj?
1: Lesz duzzanat, de...
2: Majd azt mondom allergia.
3: De pályni fog.
1: Az meg minden lány azt mondja, hogy mondod neki, hogy csak lecsötelen penicillinnel is jók leszünk. Biztosan ott marad a csaj.
2: Egyébként gyerekek, ami durva, az nem is még annyira ez a műszempilla, hanem hogy milyen szemöldökök jönnek néha szemben.
3: Ja, hát
1: ez... Az a rajzoltak a legjobban.
2: Hát ez valami elképesztő.
1: Abban biztos, hogy nincsen atka. Van a csodálkozós, ugye? Van a nagyon vékony, hosszanti, összeérős, van a középen összeérős.
2: Van olyan, amikor nem is íve van, hanem így konkrétan szögben hajlik, tehát a mű, ami
1: ja, megvan. Amikor az equalizerrel levágod az 50 hercet, tehát hogy...
2: Igen, meg múltkor láttam egy ilyen körözési fotót, meg a lánynak így bele volt nyírva, és úgy nézett ki, mintha sirály szállt volna így rá a homlokára.
1: Az volt a cél. Figyelj, amúgy én ezt a múltkor megtudtam, hogy állítólag ez azért kikopik, tehát hogy nem egy életre szól, csak egy ilyen 5-10 évet határoz meg az életedből. Hát lehet, hogy ez a csodálkozó korszaka.
3: Hát akkor igen, az úgy.
1: Igen.
2: Na jó, de ez olyan érted, mint hogyha mit én leborotvánám a bajszolat, aztán rajzoltatok egyet. Egy picit
3: arra. Hát olyan. Jó, de amúgy igen.
1: Mindenki látott már olyan lányt, aki ezt a szempilla dolgot túlzásba vitte, meg aztán még erre rá is festenek, és így összeragad, és így nem lát ki a lyukon. Általában akkor figyelhetsz meg ilyen jelenséget, hogyha valaki a körmétől már nem tudja fölvenni az asztalról az aprót. Tehát, hogy van ez a háziasszony típus, akinél ez jellemzőbb.
3: Hát
1: ez...
3: Nem, hát vannak nagyon csúnya szempillák egyébként, amikor ez a nagyon-nagyon sűrű, és akkor még ilyen nagy is tudod.
1: Is egy ilyen pislogot mellettem, és elszálltam.
3: Úristen,
1: a menetszél nagyon durva az ilyenek mellett.
2: Hosszú műköröm, kézben az energiaital. Igen, ő szokták mondani ez a bocsánat az előítélet terén.
3: Másik kézben a pendrive.
2: Dohánybolti eladó kezdőszert.
1: Nem pislogja annyira, mert csikiz. Munkahelyen téged zavarna? Tehát mit tudom én, bejönne holnap az Immerer Tomi egy ilyenben?
3: Igen, nála azért lehet, hogy...
2: De szerintem szexi lenne, Tomikám, nyugodtan. Sőt, Nyerki Tominak is üzennél, vagy egészen bátran.
3: Te még képes is rá, és bejön.
1: Tudod mi
2: hallod,
1: az?
2: Akkor átröhögnék.
1: Egészben a nagyon furcsa, hogy elindulsz egy olyan lejtőn, aminek az eleje az még nem rossz. Tehát, hogy tud ez nagyon szép és csinos lenni.
3: Igen.
1: És valahogy az ember mindig többet és többet akar. Ugyanez van a tetkókkal is. Lásd, Andi, hány tetkóig akarsz elmenni? Mennyi volt az elején a cél? Tehát kevesebb volt, nem, mint most?
3: Hát kevesebb, de aztán
1: tehát így elkapja
3: többi.
1: Az embert a gépsz, így bármit csinálsz, így elkap.
2: Na jó, de a sok tetkó az jól tud mutatni. Ha már ennyire túl tudod a műszempillát, az más. Tehát
3: csoda,
2: az
3: hogy kilátnak alóla.
1: Tehát, hogy így elkezded valahol, és akkor így az már kevés. Tehát, hogy szerintem vannak műszempilla függők.
2: Lehet egyébként, hogy erre is rá lehet menni.
3: Hát,
2: igen.
3: Mint a szájfeltöltés is olyan, hogy ugye azt is túlzásba lehet vinni.
2: Meg eleve, ugye a plasztikai
3: beavatkozások. Igen.
1: Minden esetre most az, hogy ugye szépségára néhányan atka rajtad, meg ilyen rovarok, férgák, bogarak. Ez korábban is volt, tehát hogyha belegondoltok, volt olyan, hogy megcsípették magukat valamilyen állattal, hogy akkor ott duzzadjon, amíg még nem voltak ezek a betöltjük a műanyagot, akkor...
2: ezek az állatok?
1: Mivel akarod magam megcsípetni? Ilyen,
3: tényleg egy kis rákot, lehet, hogy hallod, el kellett volna hoznom brukkoliból neked azt a rákot, és akkor azzal minden nap kicsit rácsíp, és
2: hát
3: akkor...
2: van ez a mondás, igen, vagy ez az átok, hogy a rák citerázzon a dal, tehát hogy ez... Nem,
1: szerintem ez a tatai mesztelen horgász, ez mégsem volt részeg, ez a Roland volt, próbálta megcsipetni magát egy rákkal, csak kínos volt, mikor jött a halőr, és akkor beadta neki egy rákot, és
2: felejtje, most buktam le.
0: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Megérkezett a Mancsi járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
3: A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
4: Na, hogy megy a meló?
5: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
4: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
5: Komolyan?
4: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
5: És milyen a cég?
4: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
5: Na, ez már jól hangzik.
4: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
6: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
7: Volkswagen.
0: Ez reklám volt.
8: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Baby,

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Csodálatos csütörtököt kérem Hello. Szépen mindenkinek! Csücsörítős, csodálatos csütörtököt kívánunk! Szevasztok!
3: Jó reggelt!
2: Mondhatnám azt is, hogy csecses csütörtököt, de azt nem tudom, az OnlyFans-en tartanak, nem nálunk.
3: Megtartod a saját OnlyFans profilodra ezt a dolgot?
2: Jó. Nem, az lábfétises, tudod.
3: Ja, jó. Hát a fix dolgokat tartsuk fixen. Jó reggelt, combfixel.
2: Combfixel, képzelj el engem combfixel. Legyen nem. Ez a napindító asszociáció.
3: Nem vagyok hajlandó, Roland. Ha valamit nem vagyok hajlandó, akkor ez.
2: Persze, mert még rájönnél, hogy tetszene a látvány.
3: Inkább elmondom, milyen jó a helyzet az utakon. Mindenkinek csak ajánlani tudom az M1-est, minden siklik, minden rendben, mindenki boldog.
2: Állj, mintha vazelinen csúszna a forgalom. Vazelinnel kenték
3: annyira volna. Jó, igen, annyira jó volt a helyzet. Ja, meg van majd sztorim, de előtte nyugodtan nézzük meg itt a kötelező köröket. Mindenkinek tegyünk eleget, aki SMS-t, Vibert, meg egyéb üzeneteket írt nekünk.
2: Jó, közben jönnek folyamatosan, meg itt közben én is nézegetem egyébként.
3: Most hogy... kicsit beesősök vagyunk, nem tudom, hogy ez mennyire tűnik fel ebből, de az van, hogy már itt vagyunk egy ideje, csak én szerelgettem, Roland meg hangpróbákat adott, tehát amit a színpadon szokott, ilyen csek-csek-csek mikrofonpróba, nem tudom én mi.
2: Ja, csak ez fél órán keresztül, az ugye picit bajos, de mondtam is, hogy ez már előjátéknak egy kicsit hosszú lesz, tehát te is haragudj, tehát azért az a fél óra, mint előjáték, tehát nem vagyok.
3: Emiatt vagyunk hangulatban, igen. Jó,
2: jó, figyeljetek,
3: 8 fok van, azt én is mondom, 19 lesz, eső jöhet, holnap is ilyen, aztán hétvégétől kisüt a nap, és egyre melegebb és melegebb lesz majd.
2: Egy ragyogó 19-est tudnánk kívánni mindenkinek. Na kérem szépen, itt van Gyulánk. Egyes út, Tatahercegalom vonalon, káosz a haladás. Tegnaphoz képest mindkét irányban erős forgalom. A mai naptól Herceghalom után nincs M1-re felhajtási lehetőség a Molkútnál, Pács térségében, Pest irányába. Köszönjük szépen, Gyulán, és még térkép meg még ott, be is karikáztál nekünk. Jó, azért Gyula ismer minket, tehát ez az erősen ilyen GK jelleggel, de igen, ismerem azt a felhajtót. Szóval, ezt fogjuk is akkor mondani szépen, jó?
3: Hogy akkor leventek egy lehetőséget, hogy rámenjünk?
2: Így van, tehát az M1-re nem lehet rámenni, ott Pátynál, Herceghalom után. Ezt köszönjük szépen, hogy jelezted, itt van velünk Zoltán is, jó reggelt, neked is, buenos morgen, fél óra előjáték, 3 perc élvezetért teljesen megéri, Móni, te vagy a mi emberünk.
3: Na, ezt nő írta, várjál, mert nekem még töltve itt a gép, jó, köszönjük szépen. Akkor viszont azt nézem, hogy itt lesznek a témák, itt lesz a műsor, az ott az italod, vagy a clean asztaltisztító. Milyen színe van, mit iszol ma?
2: Kérlek szépen, ez cukormentes citromos szörp.
3: Egyébként nem hangzik annyira rosszul, de valami ilyesmit szoktunk a szaunában a kövekre önteni.
2: Hát kipróbálhatod, mert hozok, és akkor elvitelre kapsz. De egyébként finom is.
3: Jó. Azon agyalok még itt, hogy volt valami gondolatom, és én úgy rákészültem, hogy ma valamit el akarok neked mesélni, de annyira szana szél van az agyam, hogy nem jön. Úgyhogy mondjatok nekünk, drága hallgatók, témákat, amikről beszélgessünk, jó? Tehát dobjatok be most itt az SMS falon, és akkor ezzel kitöltjük az első megszólalást.
2: Random, ilyen spontán
3: kis improvizatív. Dobjatok, mi érdekel titeket ma reggel? Mi az, ami foglalkoztat benneteket?
2: De valami extrémet, jó? Tehát, hogy állítsatok minket kihívás elé, mert azt szeretjük.
3: Jöhet.
2: Ugye? Én is ezt gondolom. Na figyelj, egyébként azt elmondjuk, hogy mik lesznek majd a betervezett témáink? Ja, meg ma nem leszek végig, tehát ezt előre szólok mindenkinek, aki esetleg nem tudom így azért.
3: Nagy rajongod.
2: Hát, tehát, hogy küldeném akkor édesanyámnak az információt, meg apukámnak. Ja, úgyhogy a műsor végén már itt Ádit egyedül hagyom, én kérek elnézést, de ügyes nagyfiú azt mondta, hogy nem fog félni és megoldja.
3: Mindenkitől bocsánatot kérek előre is, és ami itt fog történni, az köztünk maradt, tehát Rolandnak nem mondjátok el semmiképpen.
2: Ajjajaj, na, könnyedetek, ezben én fogok félni, nem pedig az Ádi. Na, úgyhogy figyelj, egyelőre a téma ötletek nem záporoznak, pedig hát én nem tudom, annyira kreatív hallgatói
3: vannak. De amúgy már csütörtök van, tehát úgy fogy el alulunk ez a hét, mint a rosszabb, tehát kvázi már lassan levegőt nem kapunk, és minnyár vége. Annyira szalad az élet, hogy ez hihetetlen. Tehát nem tudom, te mennyire tapasztalod.
2: Tényleg nyugdíjas vagy lélekben, basszus.
3: De mehetek ma a szenior napra? Ma oda mész, azt mondjuk már el, hogyha valaki akar, akkor mindenképpen kitornázhatja magát.
2: 60 én nem pluszos. Fogok tornázni.
3: Jó, de 60 pluszos, tehát ilyen értelemben teljesen rasszista dolog, hogy 60 év alattiak nem mehetnek el.
2: Hát eljöhetsz, tehát kijöhetsz. Szerintem az örömtáncba, ha beállsz, akkor azt gondolom, hogy azért oda be fognak engedni a hölgyek. Jó. Örülni fognak, milyen fes fiatalember, jön, jó, megtáncoltat minket, hát azért.
3: Valamit megfigyelsz nekem, légy szíves? Engem annyira érdekel, van egy ilyen megfigyelésem, és általában a budai ilyen hasonló rendezvényeken azt szoktam látni, meg van nálunk időseknek szenior tánc, ami ott lenne a parkban szokott lenni minden héten, hogy 100 emberből 98 nő. És ez a két férfi, aki ott van, ő nagyon el van kényeztetve.
2: Ezt meg tudom neked erősíteni, mert hogy ugye én szoktam ilyen szépkorú sportfesztiválokat konferálni, általában azért, ha nem is ennyire ez az arány, tehát nem mondanám azt, hogy 98-2, de mondjuk itt 96-4, azt aláírom.
3: Tehát, hogyha megéljük azt a kort, akkor kijelenthető, hogy mocsok jó dolgunk lesz?
2: Igen, tulajdonképpen igen.
3: És ez vajon azért van, mert az idősebb férfiak már kevesebben vannak, nyilván ez is benne van, de akkor nézzük a jobb oldalát. Az nincsen benne, hogy a nők valahogy nyitottabbak az ilyenekre, és a férfiak inkább otthon maradnak szotyizni?
2: Igen, valahogy szerintem sok férfi lehet, hogy ilyen antiszociálissá válik, vagy egyszerűen csak azt érzi, hogy neki ez nem való, pedig tök jó hangulatban telnek ezek a napok, úgyhogy tényleg ma, hát vagy a Grosics Gyula stadion, vagy a Föld Imre sportcsarnok, egyébként én a stadionra tippelek, hogy az lesz a helyszín, hogy ott a szeniorok aktív napján igen lehet majd találkozni. Ami foglalkoztat, komolyabb téma, írja itt Péterünk, mennyire nem vigyázunk a fákra. Árnyékot adnak, vizet tartanak, meg párologtatnak, fogják a talajt, évről évre megyünk a sivatagosodás felé, alföldet csinálunk az egész országban. Az még hagyján is egyébként, de hogy beton rengeteget. Tehát, hogy ami nekem egy fokkal jobban cseszi az agyamat, mert a sivatag, tehát ebben is igazad van, Péter, meg egyébként elkeserítő látni például a tavakat, tehát így az állóvizek, tehát döbbenetes.
3: Te még látod őket? Hát, merre vannak?
2: Ja, hát igen, már. Jó lenne legalább látni őket. De hogy amikor például felújítunk egy területet, tehát hogy ne nyomjuk már tele betonnal, könyörgöm. Tehát hogy a zöld terület, meg a fák, ezek tök jó dolgok, ezek kellenek.
3: Azt hallottad, hogy osztrák tesóéknál mi a helyzet? Hogy föltaláltak valami új anyagot, ami ugyanúgy lezárja a földet, mint a beton, tehát kvázi az ember boldog lehet a túloldalán, de az anyag maga átenged folyadékot. Tehát kvázi nem zárod el a földtől. És most az a nagy divat, hogy aki teheti, mert nyilván ez rohadt drága, ez feltöri a betont, és ilyet rak a helyére, és neki is megvan fönt ez a biztonsága, hogy nem szédül. Én is szédülök a Kosztolányi Dezső téren kívül, tehát hogy ez, van ez a típus. Viszont a talaj is ázik alatta.
2: Ja, ez ilyen biobeton, vagy mi
3: nem is ez? Beton ez más anyagból van, majd nézz utána, de most tök sokan törik fel maguknál otthon a betont, hogy a földet eképpen táplálják. Bár egyébként nagy szavak ezek tőled, aki, ha jól tudom, akkor leműfűvezte az egész kertet. Tehát ugye nyilván ott is van valami talajelzáró réteg, hogy ne jöjjön ki neked a pitypang.
2: De jó, de az át, az átengedi a csapadékot, például, tehát az átfolyik, úgyhogy igen.
3: Meg azért te 20 centivel a talaj alá raktad a betont, majd ráraktad a műfűvet, hogy senki ne lássa.
2: Nem betonoztabb lakker, és sosem betonoznám le a kertet.

0: percben. Van egy szám, hogy mennyit végez egy férfi, órában, percben, nyilván a nőjé sokkal magasabb és sokkal több. De az évek során most ott tartunk, hogy a férfiak és nők közötti időszakadék 30 perccel csökkent. Magyarul gondolja először az ember agya, hogy mi férfiak 30 perccel jobbak vagyunk. De hogy miért nem? Na, ezt majd megbeszéljük.
1: Meg egyébként mi számít bele a házi munkába?
0: Minden.
1: Minden. Tehát a gyereknevelés is. Ha én leülök, segítek a gyereknek mondjuk házi feladatot megoldani, az már házi munka. A házi feladat, házi munka. Érted?
0: Hát ha te segítesz, akkor igen, ha segítesz.
1: Én tudok.
0: Még.
1: Hát még. Hát még figyelj, ez egyik negyedikes, a másik hatodikos.
0: Jó, de ezt kielemezgetjük. Állítólag napi 99 percet házi munkáznak a magyar férfiak. Szerintem ez überkamu. De akkor ebben mindent bele kell szólni. 99 perc, nem vagyok annyit otthon.
1: Na hát ez az.
0: Ez mennyi? Ez egy másfél óra, nem?
1: Tehát az, hogy megeszem a vacsorát, az is benne van?
0: Az bőven házi munka, persze. Na jó, ezt megbeszéljük majd, de hogy ez a szakadék hogyan csökkent le, mit jelent ez? Illetve vannak grafikonok, amiket belemásoltam ide a cikkből, és majd látni fogod, ott le van írva, hogy mivel hány percet töltünk, majd megnézzük, hogy átlagon felüliek vagyunk-e.
1: Egyébként, drága hölgyek, próbáljátok ezt így elképzelni. 99 perc. Meg egyébként nagyjából próbáljátok már összeszedni, és tényleg akár név nélkül is meg lehet írni, vagy kérhetitek, hogy név nélkül olvassuk be, hogy a ti párotok vajon mennyi házi munkát végez per nap? Tehát hány percet? Mert hogy úgy érzem, hogy a 99-et, lehet, hogyha összeadom az összes hallgatóit, aki megírja, azt akkor se jön ki.
0: Vagy így magunkra nézve. Megnézhetjük a tegnapot. Én konkrétan tegnap átgondolom, volt, amit csináltam, szerintem egy olyan 10 percnyit, de majd elmondom, hogy mi volt benne.
1: Hát figyelj, én tegnap azt tudom, csináltam vacsorát. Az már mondjuk önmagában.
0: Az házi munka? El is mosogattál?
1: Igen. Tehát, hogy ez így volt, nem tudom, egy negyed óra körülbelül.
0: Házi munkának számít-e az, amit magadra szánsz? Tehát mit tudom én, hogyha...
1: Letusolok?
0: Igen. Nem, hogy magad után, hát, de ha magad után kitakarítod, ez már nem a te dolgod. De hogy tegyük azt, mondjuk, mi az, amit magadért teszel oda, az a saját vacsorád elkészítése is házi munka-e, vagy csak a családé?
1: Na, ugye? Tehát azért vannak ilyen részletkérdések, hogy ezt igen alaposan körbe fogjuk majd járni. Az hosszabbítással együtt egy foci meccs. Kristóf megfejtette. Jó, tehát akkor ez a házi munka. Valóban egyébként, tehát mostanában 99 percig eltart egy meccs, mert hogy így rádobnak
0: igen,
1: annyit.
0: Ja. És nem azt mondtam, hogy havi, napi.
1: Tehát ez fontos, hogy napi. Azért minden nap nincs foci meccs.
0: Na jó, megnézzük majd, hogy a... Egyébként van még egy gyanúm erre a híre, hogy a KSH-nál férfiak dolgoznak. Át akartak valamit vinni otthon.
1: Tehát a 99 perc az olyan, mint a 20 centi.
0: Igen. Na, ezt majd megnézzük, hogy mennyire igaz, meg ezt kielemezgetjük. A másik hír, amit már Andival fogok boncolgatni, az egy ilyen kis limonádé lesz, ilyen kis lazább hír. Egyszer régen már találkoztam ezzel, most megint elém került, és szeretném egy kicsit átbeszélni Andival. 19 izgalmas tényt találtam a McDonald's-ról, amit sokan nem tudnak, de tények. Egy nagyon megvolt a fejemben, nem tudom, hogy ez neked megvan-e, hogy a Mekinek a legnagyobb vagyona nem is a hamburger értékesítésből van, meg az ételekből, hanem az ingatlanokból. Nem tudom, hogy tudod-e, arra mennek rá, hogy mindenhol, ahol McDonald's van, a saját kézben, saját tulajdonban van, és az egyik legnagyobb ingatlan tulajdonosok a földön.
1: Ejjjj, jó ki van ez találva, az biztos. És hát csütörtök van, úgyhogy a szóvisz csütörtököt hozzuk, azon még biztos, hogy itt leszek. Szerintem ez lesz az én elköszönésem. Négyel is készültem már, mondom neked, csak hogy azért szedd össze magad.
0: Tehát akkor a csúcson hagyod abba.
1: Meg a poénokat. Így van, addig pedig folyamatosan jöhetnek az üzenetek. 0620 978 978.

0: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Ki a sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Ki a császár? Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hello, Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingó. Végre táncol, Komárom. Ottali.
7: Munkahelyet keresel?
8: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata. Nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestés vírusát Baranya megyében. A hídfutás miatt korlátozások lesznek Esztergomban. Elhunyt Molnár György filmrendező. A mikrofon mögött Hitt Taler Andrea, jönnek a részletek. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Nébih szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területén nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna bal partján az ország határtól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza köze felé irányuló terjedés járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Felhívták a sertéstartók, a vadászok és az erdőt járók figyelmét, hogy az afrikai sertéspestis terjedésének megelőzésében kulcsfontosságú a járványvédelmi szabályok következetes betartása. A Mária Valéria hídfutás és gyaloglás miatt szeptember 26-án 12 óra 50 és 13 óra 50 között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban. A Szent István téren az északi Kanonok sor előtti parkolót 7 és 13 óra 30 között lezárják, a Bazilika előtti rámpán, valamint a Szent István tér és a Sötétkapu közötti útszakaszon 7 és 13 óra 15 között megállási tilalom lesz érvényben. Kérik, hogy az érintett útszakaszokon, amely megtalálható az esztergom.hu oldalon, fokozott figyelem közlekedjenek. A Zene Világnapja tiszteletére 7. alkalommal rendez a Szíj Irma Kamarakórus kórus találkozót Oroszlányban október 3-án 15 órától. A kórusok bemutatkozását követően egy kórusművet az összes résztvevő közösen fog énekelni. A belépés ingyenes, a helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár. Elhunyt Molnár György érdemes művész, Balázs Béla díjas film és televízió rendező, közölte a Magyar Filmművészek Szövetsége szerdán az MTI-vel. A 78 éves korában kedden elhunyt alkotót a Magyar Filmművészek Szövetsége saját halottjának tekinti, temetéséről és a búcsúztatás részleteiről a család a későbbiekben a tájékoztatást, írták a közleményben. Molnár György több száz különféle produkciót rendezett, a komoly és könnyű zenei, szórakoztató, ifjúság számára készített műsoroktól kezdve a dramatikus műveken át a mozifilmekig. Hazai és külföldi fesztiválokon filmjeivel mintegy 50 díjat nyert. 1990-ben Balázs Béla díjjal tüntették ki, 2003-ban érdemes művész lett. Szinte az összes filmjét feleségével, Dévényi Rita látványtervezővel együtt készítette, írták a közleményben.
0: Időjárás.
1: A nap első felében a napos felhős időszakok váltakoznak majd, délután pedig már borús, erősen felhős időre kell számítani és csapadékot is jósolnak. 15 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 07:04.
3: Hello!
2: Pontos idő, kérem szépen, elindulunk. Elkezdünk egy újabb órát. Szevasztok, kinek milyen eddig a napja?
3: Elindulunk. Így megint.
2: Megint, de hát mi elindulunk? Na de mi a helyzet a MÁV-nál? Itt van természetesen Panna is velünk. A Buenos morgen. A vonat nem vár?
3: Mindenre tudok.
2: A vonat nem megy.
3: Ja igen, mit ír Panna?
2: Na jó, de megy. Csak Dorogon váltóhiba lassít egyes vonatokat. A késés mértéke ezen vonatoknál megüti a fizetési határt. Hoppá! Hoppá! Igen.
3: Nem jó a váltó.
2: Mert
3: ezt a Star Wars-osok értik róla, nem?
2: Itt, ja, hát fogalmam nincs, miről beszélsz. Én más jellegű filmeken nőttem fel. Tudod.
3: Tudom. De az azt jelenti, hogy akkor itt az árnak egy részét fizetik vissza, vagy a teljeset, hogyha átugrod? De,
2: ilyenkor az van, azt hiszem, de aztán Panna pontosítsd, kérlek, hogyha több mint 20 perc a késés, akkor a jegyár fele visszajár.
3: De akkor ez olyan, mint a kaparós sorsjegy, nem? Hogy néha nyersz, néha nem. Tehát akkor akár szurkolhatsz is, hogyha már úgy is késik a vonat, akkor legalább annyit késsel, hogy jól járj.
2: Pontosan. Ezt
3: tudod,
2: érzel.
3: Mire hasonlít, ha már ma lesz meg ki a téma? Pont náluk volt egy ilyen, hogy volt kint egy nagy stopper, és hogyha egy percen belül nem készült el a rendelésed, ezt elindították, elkezdték lepörgetni, akkor kaptál egy ajándék sült krumplit.
2: Én azt javasolnám nekik egyébként, hogy 40 pluszos pasikat kell alkalmazni. Simán megvan.
3: Meg lesz egy percen belül. De hülye. És amúgy le is tiltották a rendszert viszonylag hamar, tehát hogy nem érte meg nekik a dolog, de ott mindig szurkoltunk, hogy ne legyen meg, meg nem tudom, te rendeltél-e már úgy valaha pizzát, hogy Amerikában ez nagy divat, hogyha nem tudom, nem hozzuk meg 30 percen belül, akkor nem kell fizetni érte.
2: Kapott Magyarországon valaki valaha 30 percen belül pizzát? Hát én már volt, amikor majdnem 2 órát vártam rá, mondjuk akkor már idegállapotban voltam.
3: Azt kéne, hogyha 30 percen belül megjön, akkor nem kell fizetni? Hát azt vállalnád étteremként inkább?
2: Hát figyelj, mert hogyha 30 percen belül kiszállítják, én adok, nem tudom, dupla borra valót, vagy
3: valami. Halljátok? Helyi pizzériák.
2: Lehet bátran.
3: Ja, de várj, dupla borra valót, ez semmi, hát ráraksz egy 100-ast, akkor majd 200-at fogsz. Nah, nem, dupla árat?
2: Nem, én rendes borra valót, most figyelj, 3000 egy pizza, akkor megadom azt, amit 300-10% körül illik adni, tudod?
3: De mit kapsz a 300 forintból?
2: Akkor adok 600-at. Na, milyen nagy lelkű.
3: 600-ért rohanjon a rosszabb.
2: Na, ma ugye téma
3: nincs
2: lesz...
3: egy liter benzin nem kapok. Adjál 6-25-öt, akkor már megvagyok.
2: Akkor már megvagyok, jó, oké, megegyeztünk. Na, ma ugye téma lesz a házi munka. Állítólag a férfiak napi 99 perc házi munkát végeznek. Nem mi mondjuk,
3: A férfiak
2: irányított a KSH. Na, szóval, hogy kijöttek ilyen KSH adatok, mi is kicsit félve mondjuk, nem annyira hisszük el mi se. Ugye Kristóf itt azt reagálta, hogy az hosszabbítással együtt egy foci meccs meg is vagyunk, tehát ő letudta. Móni azt írta, hogy egyedülálló anyuka vagyok 2 iskoláskorú gyerekkel, nekem az alvás az én idő, a többi házi munka. Na ezt mondjuk aláírom, tehát ott simán megvan a 99 perc, mert gyakorlatilag a komplett életed otthon az ugye teljes házi munka. Na de hát mi férfiak? Összetudunk-e hozni napi 99 perc házi munkát? Tehát mi az, amit tehát én pedig egy házias pasinak vallom magam, tényleg. De hogy én elképzelni nem tudom, hogy napi 99 perc, tehát hát vagyunk otthon.
3: Lehet, hogy ez ilyen bevallási alapon megy, tehát hogy én mindig meg szoktam azon lepődni, amikor elkönyvelik, hogy az ország hány százalék a keresztény, én hívőként azért csodálkozom azon, hogy biztos, hogy ennyi nem, csak mindenki így benyomja. Tehát lehet, hogy itt is megkérdezik, hogy hány percet, hát kivittem a szemetet, 86 perc, és utána még, tehát hogy szerintem ilyenek lesznek ebben.
2: Elmentem WC-re.
3: Hát persze, ha lemész a szemétére, akkor már veszel magadnak egy rakétát, aztán visszajössz, azzal elmegy az idő.
2: Na, szóval, hogy nekem...
3: Megbeszéljük.
2: Igen, kicsit gyanúsnak érezzük ezt a 99 percet, és akkor még Andit meg se kérdeztük. Tegyünk gyorsan hozzá.
3: Ez igaz.
2: Szerintem ő 99 percet semmilyen téren nem néz ki egy férfiből.
3: Ő csinál ennyit?
2: Nem hiszem.
3: Szerintem egy ember... nő sem.
2: Nem, hát...
3: Tehát gondoljatok bele, napi.
2: De várjál, nem. Azt gondolom, hogy például egyedülálló anyuka, hogyha a gyerekekkel való foglalkozást is oda vesszük, de mondjuk tehát olyan szempontból én is, ha számít annak, hogy mintha elviszem a gyerekeket mondjuk edzésre, vagy iskolából hazaviszem őket. Uh-huh. Tehát ha azt is beleszámítjuk, úgy már egyébként összejön.
3: Ja, tehát nekem is a házi munkához, tehát hogyha az van, hogyha baleset történik velem, mikor jövök munkába autóval, akkor az a munkahely hibája, mert már munkába jövök és munkahelyi baleset, akkor igazából, amikor innen elindulok haza házi munkázni, az már a házi munka része.
2: Akkor neked, de az neked
3: már
2: is
3: összejött. Már készülök rá fejben. Jó, szerintem itt furcsaság van, tehát egy dolgozó nő, aki mondjuk napi szinten lehúzza a sok óra munkát, nem hiszem, hogy 99 percet házi munkázna, még hogyha napi szinten főz, akkor sem.
2: hát akkor azért benne lehet. Igen. De mi férfiak hát, nem hiszem.
3: Na jó, mi biztos, hogy nem. Jó, erről beszélünk majd még bőven. És most itt az ideje, hogy kielemezzük a szeptember 24-ét, az éve 267. napját.
2: Bizony a Mercedesek ünneplik a névnapjukat, meg a Gellértek, őket lehet köszönteni, vagy a Gizmundákat, esetleg a Grizeldákat, vagy a Grizeldiszeket. Én mondjuk ezekről a nevekről életemben nem hallottam, nem, hogy ismerjek ilyen ember.
3: Zelda, nekem azt tetszik. Az Zelda, az a Simpson családban is van. Az a Lánc Dohányos Márcs tesója talán. Híres születésnaposok vannak bőven. Például F. Scott Fitzgerald, aki 1896-ban született, és a Nagy Gatsby szerzője, meg az amerikai jazz korszak egyik legismertebb írója volt.
2: Pásztor Erzsi, 1936-os születésű, Kossuth és Elszay Mari díjas magyar színművésznő. Ugye ő alakította a Szomszédokban Janka nénit, úgyhogy akkor így elképesen kocintunk vele.
3: 90 éves. Szerintem itt már ki szabad ezt mondani, nagyon menő. Aztán, kit mondjak?
2: Kevin Sorbot mondta, hát ő volt a Herkules. Persze, hát szerintem mindenki tudja, legalábbis a hölgyek biztosan.
3: Jó, akkor én megmondom, ami az én Herkulesem, a Bazi Nagy Görög Lagzi íróját mondom, mert az nekem a film. Nia Vardalos, a kis görög asszonyság, 1962-ben született. Szereted amúgy ezt a filmet? Én nagyon.
2: Igen, az egy jó film.
3: Sziszünk
2: balrányt. 1958-as nem volt egyébként. 20. Kevin Sorbo ma ünnepel, Wolf Kati, 74-ben született.
3: Vujt Rutko, 1972.
2: Igen, látta, hogy jól rákoncentráltál. Aztán én kifejezetten jóba vagyok vele, úgyhogy ezúton is akkor Szabikám nagyon-nagyon boldog születésnapot, így van, majd szerintem jól fel is fogom őt köszönteni.
3: Te ismered Szemír Gerkán főfelügyelőt?
2: Így van, persze.
3: Tempója halálos.
2: Sesták Szabolcs, magyar színész, szikros színész.
3: 11.
2: Egyébként egy nagyon hihetetlenül jófej ember az életben is a Szabi, és hát zseniális szikros színész, meg ugye reklámokban is lehet őt hallani, úgyhogy boldog születésnapot, Szabikám.
3: Halálhíreket nem szoktunk, de azért ezt most elmondom, mert szó volt a vonatról, a MÁV szignál szerzője, tehát a ti-di-di-di-di-di, az egyébként nagy költemény. Ő ezen a napon hunyt el, Székely Tamás egyébként tavaly hagyott itt minket, de hogy ez a MÁV szignál, ez szerintem örökké velünk lesz. Ez kb. Olyan, mint a Jingle Bells, nem? Tehát a fiatalok is tudják, még a következő generáció is tudni fogja, szóval nagyot alkotott.
2: 1957-ben megnyílt a Camp Nou, ugye az FC Barcelonának a stadionja, az ott már van új Camp Nou is, de ez a klasszikus.
3: Tényleg?
2: Igen.
3: Jó, és Annie Londonderry, egy hölgy, aki a világ körüli biciklis kalandjáról lett híres, ezen a napon fejezte be a 15 hónapos útját, első nőként tekerte körbe a világot. Az kemény, nem? És átvált vízi biciklire, ahol kell, vagy hogy?
2: Gondolom, igen. 1991 rock történet, kettő kultikus album is ezen a napon jelent meg. A Nirvánától a Nevermind, illetve a Red Hot Chili Peppers-től a Blood Sugar Sex Magik. Mind a kettő zseniális.
3: És a szitkomok kedvelőinek egy jó hír, ugye nemrég ünnepeltük a Jó barátoknak a premierjét, most viszont 2007-es dátumhoz ugrunk vissza, mert szeptember 24-én indult el az Agymenők, vagyis a The Big Bang Theory, az első epizód szeptember 24-én került, tehát képernyőre, 12 évadot élt meg, 279 epizóddal, jaj, de szeretem.
2: Andinak nagy kedvence, figyelj, az ilyen találmányokat meghagyom neked, én mondom a világnapokat.
3: Semmit?
2: Hajózás világnapja van, úgyhogy tessék bátran hajózni. Pont ezt mondjuk Tatabányán, Komárom megyében, bár a Dunán lehet. Jó, amikor lehet.
3: A találmányokból kettőt is akarok hozni akkor. Az egyik az 1901-es Byron R. Bacon találmánya, aki a kombinált konzerv és a palack nyitót találta fel. Igazából egybe volt a kettő, nem tudom, hogy neked van-e ilyen, tudod, amin ott van a kis horog, amit be is tudsz akasztani, meg egyébként van az a kis tekerő is, amivel a konzervet nyitott ki. Nagy találmány.
2: Még ezt szerintem minden magyar háztartásban van körülbelül. A rákkutatás világnapja van, ez is egy fontos világnap, te hozol akkor még egy találmány.
3: Jimmy Doolittle-t hozom, nagyon kemény. Hát igazából úgy találmány, hogy magának a találmánynak egy ünnepélye, mert hogy végrehajtotta az első teljes vakrepülést, képzeld el, hogy a felszállástól a leszállásig kizárólag a műszerekre és a rádionavigációra támaszkodott. Annyira rosszak voltak a látási viszonyok, hogy úgy kell elképzelni, mintha beülnél egy sötét szobába, nem látnád, hogy mi van körülötted, mégis felszállt, repült és leszállt. Hihetetlen.
2: Abszolút, és a gorillák világnapja van,
3: yes.
2: Ez pedig egy kifejezetten cuki világnap szerintem. Ha van útinfótok, akkor az jöhet, én közben nézem az élő térképet, M1-esen erősödő forgalom Herceghalomtól, környén is most már azért erőteljesebb, Tatán talán most kezdődik a reggeli csúcs, de úgy látom, hogy még jól járható, balesetről pedig egyelőre nem kaptunk bejelentést. Ha van plusz infótok, írjatok, SMS és Viber számunk 0620 978
0: 978-5. Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk, Buenos Aires!

0: János Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: Nézzük, mit üzennek csütörtökön a csillagok. Kedves Kosma, egy apró kerülő végül gyorsabb útnak bizonyulhat, mint az eredeti terved. Este valaki olyan mondatot ejt el, amin még hazafelé is gondolkodni fogsz.
2: Kitörte be az ablakot. Bika, egy régóta halogatott vásárlásról vagy kiadásról ma meglepően könnyen döntesz majd. A napod legjobb része viszont valami teljesen ingyenes lesz.
1: Ma különösen jól érzed, kedves ikrek, mikor kell komolyan venni valamit, és mikor érdemes inkább nevetni rajta. Egy spontán üzenet felboríthatja az esti programodat, de szigorúan jó értelemben.
2: Rák, ma valaki kikéri a véleményedet, pedig igazából már sejti, hogy mit fogsz mondani. Ne finomíts túl, most az egyszerű válasz lesz a leghasznosabb.
1: Ma könnyen te lehetsz az, kedves oroszlán, aki feldob egy kissé lapos társaságot vagy munkahelyi helyzetet. Arra viszont figyelj, hogy ne vállald át mások feladatait csak azért, mert gyorsabban megcsinálnád.
2: Szűz, egy lista, jegyzet vagy régi üzenet ma váratlanul megmenthet egy kellemetlen helyzettől. Délután engedj meg magadnak valami olyat, aminek semmi haszna nincsen, egyszerűen csak jól esik.
1: Ma két hasonló lehetőség közül éppen az bizonyul érdekesebbnek, amelyiket elsőre félretetted volna, kedves mérleg. Egy régi ismerős neve vagy arca is felbukkanhat a mai nap során.
2: Skorpió, valami ma nem úgy történik, ahogy elképzelted, mégsem lesz okod bosszankodni miatta, sőt, estére lehet, hogy kifejezetten örülsz majd ennek a változásnak.
1: Ma különösen vonzák az új helyek, ízek vagy történetek a nyilas jegyűt, még akkor is, ha csak néhány utcával mész arrébb a megszokottnál. Egy rövid beszélgetésből pedig meglepően jó dolog születhet.
2: Bak, ma érdemes elővenned valamit, amit korábban túl bonyolultnak vagy időigényesnek gondoltál. Most sokkal egyszerűbbnek tűnik majd, mint amikor legutóbb nekifutottál, hidd el.
1: Egy furcsa ötletedre ma valaki nem csak rábólint, hanem még tovább is gondolja, kedves vízöntő. Este viszont jól fog esni egy kis csend, képernyők és magyarázkodás nélkül.
2: És végül halak, ma egy dal, illat vagy régi tárgy hirtelen előhoz egy régi elfelejtett emléket, ne ragadj bele a múltba, inkább használd arra fel, hogy valamit másképpen csinálj a jelenben.
1: Például fordítsd az idődet egy kis házi munkára,
2: na,
1: hozd a magyar átlagot, mert hogy elvileg napi 99 percet házi munkáznak a magyar férfiak, legalábbis a KSH legfrissebb adatai szerint, hogy ez mennyire lehet valós. Na, ezzel foglalkozunk az óra második felében.
0: Forrás Rádió. Jót érzek!

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
2: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
3: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: érzed, amit érzek.
1: Hát egy kis nyári hangulat Majkával. Vagy hát most is lehet így kimbulikázni, csak hát ne fagy a seggetek. Hát igazából ennyi van. Hello, Andi.
2: Jó,
1: hello. Na, közben itt jönnek az üzenetek. Robi azt írja, hogy köszi a megerősítést a horoszkóp alapján. Ma megyek bútort szerelni, amit hétfőn is csináltam. Most már nem félek. Azt
3: na, írja. Végre bátran szereli a miatt Malmőt.
1: Gulvalla. Vagy mi a tököm. Na, szóval amúgy azt írják, befagyott a váltó. Ezt már a Panna írja így, hogy ez okozza a dorogi vonatoknak a...
3: Akkor lehelyétek meg.
2: Már most.
1: Na, mi lesz, novemberben, decemberben?
2: Jó, nincs is fagypont.
3: Amúgy ez nagyon kemény. De valaki menjen tegnap oda és vizelje le. Igen?
2: Tegnap már fagypont alá ment a hőmérséklet valahol.
3: De hát ez még nem oldódott föl eddig, vagy olvadt föl eddig.
1: Aztán. Hát dorogon, szerintem dorogon ment akkor ezek szerint, vagy pont talán.
3: Na, úgy figyeljetek, olyan dologgal fogunk foglalkozni, amit tegnap itt a műsor végén megláttam. Egy RTL klubos anyagot láttam erről a dologról, és ledobtam az agyamat. Tehát az utolsó megszólalásban már szanaszéjjel voltam, mert nem hittem el. Képzétek el, valós kutatás, a Központi Statisztikai Hivatal kutatása megnézte, hogy mennyi házi munkát végzünk. És arra jutott, hogy napi 99 percet házi munkáznak a férfiak.
2: Ja.
3: Na már most, megnéztem a KSH munkatársai többnyire férfiak.
2: És kiket kérdeztek meg?
3: És várjál.
1: Hát nem a nőket.
3: Utána mentem a témának, 2024-25-ös időszakot vizsgáltak, és van még egy nagyon durva statisztikai adat, ami kiderült ebből, és majd mindjárt részletezzük a dolgokat, csak most pontosan kell fogalmaznom, mert tegnap már a feleségem is kijavított ezzel kapcsolatban otthon. Az van, hogy van egy óra-perc mennyiség, amennyit házi munkát elvégeznek a férfiak, és van egy óra-perc mennyiség, amennyi házi munkát elvégeznek a nők. És képzétek el, hogy a kettő közötti különbség, nyilván a nők sokkal többet, de a kettő közötti különbség 30 percet csökkent. És erre mondja egy jó férfi, hogy yes, királyok vagyunk, megcsináltuk.
2: Szerintem ti csak azt hiszitek, hogy végeztek. Na jó, te nem, mert te tudom, hogy csinálod. De hogy általánosságban a férfiak csak azt hiszik, hogy amit csinálnak, az házi munka. De amúgy nem, mert hogy több munkát csináltok a nőknek.
3: Hogyha most tehát, logikusan végig kell gondolni. Mi az a házi munka, amit szerintetek a mai világban inkább a férfiak végeznek el már, és nem annyira a nők, de régen a nők végezték, hiszen elvileg ugye szűkült a szakadék. Hát mi az, amit ma mit csinálunk, és régen nem?
1: Figyelj, hogyha, és én ezt már mondtam, meg egyébként Péternek van egy ehhez kapcsolódó üzenete, majd mindjárt beolvasom, aha, hogy ha például mondjuk a gyereknevelés, vagy az ilyen logisztika, hogy viszem, hogy elviszem a gyereket,
3: vissza?
1: Igen, tehát hogy hazaviszem suliból, elviszem edzésre, leülök vele tanulni, mert én leülök vele tanulni, tehát hogy ha ilyenek számítanak, akkor szerintem ebben egyébként a férfiak is lehet, hogy egyre jobban kiveszik a részüket.
3: És ez egy új keletű dolog?
1: Vagy mit tudom én, kipakolok a mosogatógépből.
2: Kénytelenek kivenni a részüket.
3: Az jó, most jót mondasz, mert mosogatógép, ugye én alapból az vagyok, aki mosogattam is, de a mosogatógép pakolás az valahogy ilyen férfi munkává alakult, tehát itt lehet valami, amit elveszünk a nőktől. Nekem még egy ötletem volt, ezek a repalackok, tehát a visszaváltós palack, az nálunk egy tipikusan férfi munka, hogy vigyem el a palackot, és azt én viszem, az kvázi számítson már be házi munkának, de ez 2025-ben még nem volt? Andi, neked?
2: Hát az nem volt, igen.
1: Nekem a bevásárlás, tehát nálunk általában én vásárolok. Nagyon hát, közösen.
2: Jó, de azt általában a nők szoktak.
3: Tényleg? Én nekem a kedvencem. Ha valamit, hát akkor
2: jó,
3: azt szeretem.
2: Te, akkor te ilyen ufó vagy, de alapjáraton a férfiak nem szeretnek bevásárolni.
1: Nem, ő lényegben nyugdíjas, tudod.
2: Jó, tényleg,
1: igaz.
2: Az igaz.
1: Ez is piacra jár, házi orvoshoz.
3: Na jó, akkor mielőtt...
2: Van kedvenc árusa a piacon, tudod.
3: Miért nektek nincs?
2: Mindig oda megy sajtot venni.
3: Hát nektek nincs? Ti nem kóstolgattok ott bele a dolgokba, amibe lehet? Nem?
2: Na, hát az igen, te vagy olyan popátlan, hogy mindenhoz belekos.
3: Hát ez szabad, a piacon ott kérik.
1: Nem, te a nyugdíjas klubban is így fogsz
3: én
1: eljárni.
3: Spárba is, koncot, spárba is úgy járok, hogy... spárba is úgy járok, amiben lehet, beleharapok.
1: Ezért vagy kitétve már egy csomóban.
3: Igen. Na, szóval, hogy mindenki nyugodjon le. Nem az van, hogy többet dolgozunk. A különbség csökkenést nem ez eredményezte, hanem az, hogy a nők dolgoznak kevesebbet.
1: Hát otthon.
3: Otthon, házi munkában.
1: Várjál. Sokat.
3: Kihozták, hogy például, ami ez a 30 perc csökkenéshez vezető fő indok, hogy ugye egyrészt bejöttek a modern eszközök, tehát ott van a mosogatógép, és még ha nő is pakolja be, akkor is az van, hogy a sokkal gyorsabban megy a bekipakolás, mint maga a mosogatás, amit régen sok percen keresztül végeztek. A másik pedig, igen, itt a 30 perces mosogatás nagyjából az jött le, a másik pedig, ami kiesett, a vasalás. Hogy azzal nagyon brutálisan sok idő ment el régen, és ma már nem vasalnak a nők. Miért nem vasalsz, Andi?
2: Be nem tudok, már mondtam.
1: Pedig a vasalás fontos, én is
2: nem tudom. Hát ezt a gőzgépet, ezt használom, az jó dolog. De hogy nem tudom, mert egyébként én is feleslegesnek tartom. Én a mamára akadtam ki egyszer, amikor mondta, hogy ugye elvittük kimosni neki, nem volt mosógépe, vagy nem tudom mi volt, mi vittük el az ágyneműt kimosni. És visszahoztuk, tudod, visszahoztam, és akkor így nézi, hát nem vasaltátok ki? Hát mondom, ne haragudj, nem. De mondom, ágyneműt nem fogok vasalni, amikor mondom, felhúzom, akkor szép, és akkor utána mondom, össze-vissza fekszed.
1: Hát mondjuk a ágyneműt azt azért mi se vasalunk
3: de
1: szerintem.
3: Amúgy ez,
2: na ugye.
1: Azt nem.
3: Amúgy ez mennyit változott? Amúgy a herevasalás házi munka? De várjál, nézem, itt a gyerekekkel töltött idősbe van hozva, 1 óra 45 percről a férfiak gyerekekkel töltött ideje 2 óra 29 percre emelkedett.
2: De szerintem ezek mind azért vannak, mert a nők most már inkább azt csinálják.
3: Inkább nem szeretik a gyerekeket.
2: Nem, azt csinálják szerintem, hogy nem az, hogy kényszerítik a férfit, hanem ráveszik arra, hogy inkább csináljanak többet a gyerekekkel, tehát hogy foglalkozzanak többet a gyerekekkel. Tehát az az igazság, hogy én szerintem ezt nem a férfiak maguktól csinálják, hanem hogy a nők vesznek le magukról ezzel több felelő, vagy hát, hogy így a házi munkából több időt.
1: Igen, meg
2: és rájuk tolják. Hát, mert...
1: Igen, meg az a másik gyerekek, azért ezt tegyük gyorsan hozzá, hogy amíg, tehát itt például a férfiakkal kapcsolatban 86-os adatokat hoznak, akkor születtünk, ugye? Tehát, hogy azért akkoriban még szerintem sokkal gyakoribb volt az, hogy mondjuk a nő otthon volt, ugye? A gyerekekkel. És mondjuk egykeresős volt a család. Hát manapság meg, ha meg akarsz élni, akkor kétkeresős a család. Tehát igen. A nők is rengeteget dolgoznak.
3: Igen.
1: Ergo kevesebb idejük van otthon. Igen. Tehát, hogy ez tök logikus.
3: Igen, ezt hát aláírom.
2: Bocsánat, csak még egy, hogy a kutatásban egyébként házas férfiakat kérdeztek csak, mert hogyha ugye egyedülálló férfiak is benne vannak, akkor nyilván ő többet takarít, meg többet végez házi munkát, mint egyébként, hogyha mondjuk van mellette egy nő.
3: Igen, én is egy ilyen viszonylag háztartásbeli vagyok ilyen értelemben, meg hogy mi alapján készült a kutatás, tehát hogy tényleg itt az előbb már kifejtettem rólannak, hogyha bevallás alapján, akkor én mondhatom azt, hogy levittem a szemetet, az 86 perc, vagy ja. El kellett rohanni a kisüstibe, meginni egy rakit. Na, de hogy...
2: Vagy elszívsz, még nem tudom hány cigit.
3: Most jön a kedvenc, Andi, most fogsz nekem dobni valamit. Még egy dolog, ami a férfiaknak az idejét viszonylag növeli, és a különbséget is csökkenti férfiak és nők között, és indokolja napi 99 percet. Házi munkának számít a kognitív házi munka, tehát, amíg elmélkedünk és gondolkozunk a házi munkáról.
1: Jaj,
3: gyerekek. És van benne valami, megpróbálom.
1: Te szoktál ezen gondolkodni?
3: Megpróbálom bevédeni
2: a dolgot.
3: De ez a
2: baj, hogy ez csak nálatok van. Tehát a nőknél nem mérnek, mert azok nem gondolkodnak, csinálják.
3: Állítólag, és ezt szerintem ezt alá tudom írni, és cáfoljatok rám, de állítólag a férfiak több tennivaló teendőt, dolgot tartanak észben napközben. Tehát, hogy ott azt még
2: csak
3: meg kell szerelni, azt
2: meg
3: kell... De kiosztjuk. De mi gondolkoztunk az elméleti átteretet. Tudod, mi meló van azelőtt, hogy azt mondom neked, mosogas?
1: Hát de Andi.
3: Az legalább 10 perc, hogy ideig eljutok.
1: Ugye, és ezúton üzenném minden hölgynek. Fölösleges minket fél évente emlékeztetni, meg fogjuk csinálni.
2: Ja.
3: És addig gondolkozunk, ami házi munkának számít.
1: Igen.
3: Tudod, meg fejben tartani, elmenni a gyerekért, hányra menni a gyerekért, mit kell venni a boltban, mit kell venni a boltban ahhoz, hogy elkészüljön az az étel, amit te csak úgy összecsapsz? Pontosan megvenni jó alkatrészeket? Hogy
1: ja, meg
3: alkatrész.
1: Várj, meg nem elfelejteni semmit, amit a boltban meg kell venni? Nekem ez komoly kihívás.
3: Ez mind-mind férfi munka, ami fejben dől el, tehát a kognitív meló értéket növeli.
2: Aha,
1: ezért vagyunk azt, hogy estére egyszerűen leverülünk, mint az egem.
3: Imádom, legnépszerű férfi munkák, bevásárlás, szemétlevitel, szellőztetés.
2: Ez aztán a házi munka.
1: Isten, ilyen szellőztetek.
2: Kinyitod az ablakot, csinálsz egy ennyit.
1: Na de hogy nyitod ki? Mi lesz szerintem?
2: És mennyit gondolkozol előttem, hogy kinyissam az ablakot? Hogy nyissam ki az ablakot? Melyik ablakot nyissam ki?
1: Igen, mert megtervezem a sorrendjét, hogy melyiket először, tudod? És utána melyiket, hogy csukom be? Na, milyen sorrendben?
3: Úgy, ahogy én szellőztetek, nem szellőztetünk senkit. Engem bérbe lehet, bérszellőztetek. Tudja, hogy férfiak végezték ezt, ez valami zseniális, nem?
1: Sőt, felállért mesztelenül szellőztetsz.
3: Na figyelj, itt van néhány dolog.
2: Képes rá amúgy.
3: Azt nézem. Igen, tehát 86-87-es adatok vannak 2024-2025-ösről összehasonlítva. Csak néhány, mi érdekel titeket? Van főzés, takarítás, mosogatás. A főzés izgalmas, mert az egyre népszerűbb, ugye, hogy a férfiak is főznek. Én kifejezetten szeretem is. Mondjuk utána rendet kell rakni a konyhában, a szíves.
1: Neked? Uh-huh. Ne, te kis uncot.
3: Azt is. De az van, hogy 88-87, amikor születtünk mi, akkor a férfiak 31 percet főztek.
1: Naponta?
3: A nők 92-t, aha, átlag nap. Hát igen, azt írja, munkára szent idő átlagosan naponta. Ma meg az van, hogy a férfiak napi 67 percet főznek.
2: Vajas kenyér, meg kenyér.
3: 31 perc a vajas kenyered?
1: Kapott 10 percig kenyered.
3: Hol a kés?
2: Meg amíg

0: növekedett, és úgy látom, hogy a férfiak megelőzték a nőket. 66 percet férfiak vásárolnak, 60-at nők.
1: Hát egyébként az is hülyeséget. Héten vásárolok összesen annyit körülbelül. Tehát, hogy én
0: jó, ez átlag per nap, de hogyha azt nézed, hogy a 99 perc házi munka per férfi, szerintem értem egyedülálló nők, anyák lehet, de az sem. Tehát, hogy 99 percig mit csinálsz?
1: Hát akkor ebben tényleg ez minden beleszámít. Tehát, hogy ez, ja, én nem
2: igen,
1: tudom.
2: Hát ha a szellőztetés is beleszámít, akkor most de még
0: hány perc a szellőztetés? Ja, a számít az az idő, amíg szellőzik? Már akkor megvan.
1: Ja, igen. Várjátok, mert közben jönnek az üzenetek. Robi azt írja, hogy a robot porszívó. Ugye? Igen. Tehát, hogy az is
0: akkor
1: azt is számoljuk bele.
0: Akkor is számoljuk már, nem?
1: Ja, igen. Aztán a nők valóban nem gondolkodnak a házi munkán, pedig néha nem ártana. Nem offenzíva, csak ezt tapasztalom. Ezt köszi, Gergő.
0: Gergő, egyedül vagy? Van egy ötletünk? Nem, biztos.
1: Összereztünk Andival. Okay. Igen, aranyos ez a cicaharc, ami megy állandóan, de a férfiak teste elhasználódik. 8-10 évvel kevesebbet élünk. Meg kell nézni, hány özvegy valamilyen néven, és hány özvegy bácsi.
0: Ez nem hülyeség, tehát élettartamra kéne leosztani. Tehát, hogy azt kéne mondani, hogy akkor nekünk kevesebb házi munka dukál, mert ugye kevesebb időt élünk, persze, tehát az életünkből mennyit takarítunk, az legyen már
2: egyelő. Kevesebbet csináljátok, az a lényeg.
0: Há, ez tetszik. De most tök őszintén, nézzétek a tegnapi napotokat, mert itt napi szám van. Hány percet házi munkáztatok tegnap? Én végig gondoltam, úgyhogy kezdem én. Én tegnap levittem a szemetet, mondjuk legyen 2 perc. Elmentem bevásárolni, ilyen napi szintű bevásárlás, mondjuk boltig el, vissza legyen 1/4 óra, 17 percnél tartunk. Pakoltam egy kicsit otthon, meg a gyerekfürdetéssel kapcsolatban intézkedtem, mondjuk akkor, mondjuk azt, hogy...
2: A gyerekfürdetéssel kapcsolatban intézkedtem,
1: megnyitottam a vizet.
2: Szóltam Petrának, hogy
1: Petra, tudod, fürdesd
2: meg a gyereket. Elterveztem, hogyan kell csinálni.
1: Ült a tévé előtt, tudod.
0: Terveztem a vacsorát, és kentem a Petrának szendvicset, az akkor 31 percnek számít, tassék már be. És elveszett a hajnalnak a bélyegzője, ami kellett, hogy a ruhájára rányomjuk a nevét, és az drága, azt kerestem, és közben kitakarítottam egy polcon. Mondjuk azt, hogy tegnap egy durva napom volt, tehát tegnap sok mindent csináltam, nem szokott minden nap ennyi minden történni, de mondjuk tegnap 50
2: tegnap
0: perc.
2: Megvoltam.
0: Mondjuk 50 ja. perc.
1: Jó, figyelj, nekem...
0: És ez egy durva nap.
1: Nekem, én is beugrottam, mentem boltba, vettem kenyeret, meg paprikát is, tehát ez, meg a paprikát is, mire beleszedtem, érted, az acskóba, szóval. Nem, az is volt egy, mit tudom, egy 1/4 óra, akkor én is úgy számolom, akkor készítettem a családnak vacsorát, az mondjuk még egy, hát 1/4 óra, mert lassú vagyok, mint a dög, akkor már 30 perc, aztán mit, kicsit segítettem a tanulásba.
0: Az házi munka?
2: Hát ha
1: szellőztetés,
2: házi munka.
1: Akkor
0: jó, oké, rendben.
1: Az mondjuk még egy, nem tudom, 20 perc, akkor én most járok 50 percnél, kivittem a szemetet, előtte az igen, tehát akkor az is még 52 perc.
0: Hát ilyen 50, és ezek a durvább napok, nem? Egy normális napon nem vagyok 99 percet otthon?
1: Főztem kávét, tehát hogy mit, egy ilyen 1 órát mondjuk akkor rámondok.
0: Andi?
2: Ja, most akkor én is soroljam fel.
0: Hogy te nő vagy, tehát neked most többnek kéne kijönnie.
2: Nem fog, mert nem? Nekem nem volt tegnap durva napom.
0: Azt mentél, bekapcsoltad a Netflixet.
2: Hétfőn viszont durva napom volt, akkor elég sok mindent csinálom.
0: Elérted a 99 percet
2: hát
0: hétfőn?
2: Hát akkor persze, akkor 2-3 órát ott el.
1: Andi tegnap durva leszart a teljes házi munkát, ugye, hogy van?
2: Hát főzni főztem egyébként.
1: Hát az számít.
2: Meg pakoláztam egy picit.
1: Szellőztettél?
2: Mostam. Szellőztettem is, igen.
1: Ne viccelj, hát ezzel már Kenterbe vert minket.
0: Ez durva, várjál, vagy akkor gondolok az ebédre, hát azzal behozok valamelyet.
1: Na írjatok akkor, vajon kinél mennyi házi munka jön ki per nap? SMS és Viber számunk 0620 978 978.

0: somebody else.
1: Azt hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Kia Császár, Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oroszlányi vagy? Szeretnél helyben egy nemzetközi cégnél dolgozni? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez a Veoliánál. Gépkezelő operátorként várunk egy összetartó csapatba. Stabil munkahely, biztos fizetés, helyi lehetőség.
7: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
8: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
9: Következő alkalom október 3-án.
8: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
10: Itt van az ősz, itt van újra!
11: Újra!
10: Hogy mit jelent ez?

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Szeptember végéig pályázhatnak az intézmények a Zöld Óvoda címre. A kormány 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a 4,2 milliárd eurós forrásból. Ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Szeptember 30-án éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a közösségi oldalán. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyermekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A pályázat kizárólag online nyújtható be a zöldovoda.hu/pályázat online honlapon. September végéig. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet elindítani többek között a H5-ös Szentendrei, valamint a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli hév vonalak felújítását, az M3-as metró meghosszabbítását Újpest központtól a Rákospalota Újpest vasútállomásig, a budapesti elővárosi vasút fejlesztését, valamint számos vidéki vasút vonal korszerűsítését. Szeptember 26-án ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán 10 és 12 óra között. A foglalkozásokon élőszavas mesemondással, drámapedagógiai elemekkel átszőtt, interaktív mese délelőttön vehetnek részt gyermekükkel együtt. A foglalkozást Káfony Márta drámapedagógus, mentálhigiénes és meseterápiás szakember vezeti. A helyszín a Széchenyi István Művelődési Ház, a program ingyenás. És végül sport. A szlovénokkal kezd a magyar jégkorong válogatott Amiens-ban a Nemzetek Európai Kupájában november 5-én. A rendező francia szövetség tájékoztatása szerint a magyarok az első fordulóban 16 órakor lépnek jégre. Másnap az idei világbajnokságon bronzérmes norvégok következnek ugyancsak délután 4 órakor. A november 7-i záráson a házigazda franciákkal 19 órakor találkozik Majoros Gergely szövetségi kapitány alakulata. Az Európai Nemzetek Kupájában december 10-e és 12-e között Magyarországon a francia, a lengyel és az ukrán együttes lesz az ellenfél.
0: Időjárás.
1: Ma délelőtt még előbukkanhat a nap a felhők mögül, azonban délután zömében borult, erősen felhős idő lesz. Az előrejelzések szerint csapadékra is számítani kell, 15 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és

0: Azonnal I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Csók csatáktól csodás csütörtököt kívánok mindenkinek.
3: Hű!
2: Azt a neköltői voltam, úgy alliteráltam, mint még soha.
3: Ezt megalkottad. Oda lett téve, szerintem már a kész, csekkolj ki, meg
2: ennyi. Vagy. Szevasztok, én léptem, hamarosan tényleg lépek, majd picit hamarabb távozom, ugye Tali a szeniorok aktív napján, úgyhogy várom az aktív szépkorúakat.
3: Na és akkor eldölt, hogy hol lesz, mert ugye attól függött, hogy milyen időnk lesz, és esőre áll, de nem esik, tehát hogy pont a kettő között vagyunk.
2: Igen, hát meglátjuk. Minden esetre utolsó infóim alapján Grosics Gyula stadion, oda megyek. Ha ott nem találjátok a helyszínt, akkor Föld Imre sportcsarnok. Igen, ez a kettő opció van, de én a stadiont fogom becélozni, így elsőnek. Na, csak ne az M1-esen jöjjetek, mert hogy ott hát jelen pillanatban nem annyira vidám a helyzet. Sokan haladnak az M1-esen, leginkább mondjuk Budapest felé, Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál is szakaszos torlódás alakult ki. Egyébként pedig baleset is történt. A főváros felé két személyautó ütközött a terelés elején, Tatabánya térségében, az átterelt belső sávnál. A 61-es kilométernél a forgalom itt csak a külső sávon halad, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert, úgyhogy inkább kerüljétek el. Én úgy sejtem, hogy ez azért itt majd Tatabányán a főúton is meglátszik, mert hogy a forgalmat azt erősen meg fogja tolni.
3: Én pedig segítek mindenkinek, akinek tudok. Most 10 fok van, 18 lesz ma a csúcs, és azt írja, hogy most még relatív kicsi esély van arra, hogy essen, sőt, itt nekem az eső térkép azt mutatja, hogy 13 órakor jelenik majd meg 5% sansz arra, hogy leesik az égi áldás, és egyébként a legvalószínűbb olyan 16-17 óra környéke lesz. Tehát most, hogyha nagyon jósolnom kéne, akkor azt mondanám, hogy délelőtt nem lesz eső, aztán a délutánban majd így szépen beszivárog egy-két csepp.
2: Igen, jelen pillanatban így tűnik. Na, itt még így jönnek az üzenetek, még a házi munkás témával kapcsolatban.
3: Ez felborzolta a kedélyeket.
2: Igen.
3: Főleg férfiak írtak,
2: nem? Igen, Péter írja, hogy ő gyanítja, hogy ha szélesebb körben értelmezzük a házi munkát, akkor ő is eltevékenykedik így 99 percet minden nap, de ezeknek a fele olyan, amit én szoktam csinálni, meg itt írja még a robotporszívót, hogy az rossz példa, a felmosótról azt minden esetben én veszem le és mosom ki, tehát hogy itt azért egy picit...
3: Van bele... nekem férfi dolgok, nem?
2: Igen,
3: tehát a szemétlevivés az is szerintem egy tipikusan férfi meló, akkor nekem az ablakpucolás is. Tehát, hogyha ablakpucolás van, azt is inkább én, aztán terasz az férfi dolog, tehát ami kim van, leszámítva a locsolás, az férfi dolog szerintem, és hogyha ilyen magasban kell dolgokat csinálni, jó, hát nálatok nem, de nálunk férfi dolog, te ilyen drónba kapaszkodsz, nem is fölrepülsz.
2: Igen, nálunk senki.
3: Hogy szeded le a függönyt?
2: Hogy, hát van létránk, tudod?
3: Van azt egy van erre embered.
2: Nem, látjuk téged. Nem, van létránk, tehát hogy mi ezt így szoktuk használni. Nektek nem kell, tudom, nekünk kell.
3: A mi az, bocs, fejtsd meg ki, az mire való?
2: Mi rá vagyunk szorulva, igen. Meg itt közben még azt beszélgettük egyébként így Andival meg Ádival adáson kívül, hogy vajon például a szex az házi munkának számít-e. Aztán arra jutottunk, hogy igazából az a döntő tényező, hogy vajon otthon vagy idegenben.
3: Igen, tehát csak ez az egy dolog az, ami eldönti ezt. Azon kezdtem el gondolkozni közben, hogy te ezen egy csomó pénzt megspórolhatnál. Tehát, hogy beméred, hogy a családban ki a legmagasabb, és hozzáveszed a házmagasságot, vagy a lakásmagasságot. Mi a francnak fölötted annyi levegő? Sokkal olcsóbb, sokkal kevesebb anyagból megcsinálod, te olcsóbban élhetnél, mint én.
2: Ugye? Csak mire fölépítem. Tehát, hogy így megmaradtunk az ilyen standard szintnél, hogy én 250. Mondjuk én addig föl se látok, de az más kérdés.
3: Jó, mindegy, csak hogy ezen be lehetne hozni egy kicsit. Bár egyébként ez is egy tök érdekes dolog. Például a feleségem tesója Sheffieldben, Angliában él. És náluk úgy vannak megcsinálva a lakások, hogy nagyon közel van a plafon a fejedhez. Tehát, hogyha így kinyújtod a kezed, mondjuk ha én kinyújtom, már bővel leütöm a plafon, de szerintem, hogyha te kinyújtod a kezedet, akkor már majdnem eléred ott a plafont. És nekem az első nap ilyen nagyon szorító érzés volt, tehát olyan, hogy nincs elég hely, meg túl sűrűn vagy, és a második naptól valahogy megszokod, és végül is logikus, mert nem fűtenek fel akkora területet.
2: Amúgy igen, ilyen szinten tényleg logikus. Most gondolj bele, hogy ugye vannak ezek a nagyon nagy belmagasságú, mondjuk pesti ilyen belvárosi
3: lakások. Na az durva, azt felfűteni.
2: Hát egyrészt, de én ott, hát ne viccelj.
3: Mondjuk te megcsináltad a háromszintes galériát.
2: Simán. Hát magamra állhatnék, ha tudnék. Tehát, hogy így, sőt, az asszonyt a nyakamba vehetném, és ezt, még úgy is lenne a fejünk fölött.
3: Ezt a mondatodat pólóra kérem. Magamra állhatnék, ha tudnék. Ja. Ez a mai koelod, vagy nem tudom mi, de ezt mondd el az időseknek, és tetszeni fog nekik.
2: Sőt, igazából vihetnék bentre ugrálóvárat.
3: Az milyen jó. És gondolom minden vágyad az, hogy oda-haza ugrálj.
2: Hát persze.
3: Megcsinálhatod azt, amit az ilyen nagyon nagy amerikai családi házakban, ahol van ilyen nappali, ahol nincsen emelet. magyarul ilyen brutál magasabb elmagasság, hogy vannak ilyen tűzoltó rudak, amin le tudsz csúszni, tarzaninda, ilyeneket lehetne?
2: Hát most képzelj el engem, ahogy ilyen tűzoltó rudon csúszkálok.
3: Minden reggel?
2: Az a baj, hogy amilyen béna vagyok, bele is
3: sérülnék. Nem rossz a dolog. Figyelj, arra kérnélek, hogy addig még maradj, légy szíves, ameddig elvégezzük itt bent a házi munkát, nem? Ameddig a szóvic csütörtök jön, mert én ezt nem akarom egyedül megvívni, abban te vagy a nagy ágyú, és addig én nem engedlek el, utána viszont kilőhetsz.
2: Igen, mindenképpen szóvic csütörtökre maradok, készültem is, 4 darab szóviccel, be van tárazva.
3: És milyen büszke, látszik, igen. Mert dörzsöli a kezét, mint lesz köztük, Mr. Burns.
2: Lesz köztük klasszikus, lesz köztük nagyon fárasztó, úgyhogy jó lesz szerintem.
3: Az enyémek is jók, tetszik. Kíváncsi vagyok, hányat találunk ki egymáséból, és én csak utána engedlek el téged.
2: Utána indulok, és aztán ugye az óra második felében majd Andival a Mekinek a titkait fogod körbejárni, tök és nem a kóborjárosra kell gondolni.
3: Nem, tök jó dolgokat találtam, olyan titkokat, amiket nem biztos, hogy tudsz róluk, de nagyon érdekessé teszik számodra is a helyet. Tehát például itt az elején már elsütöttem azt, hogy ingatlan nagy tulajdonosok, tehát hogy az összes McDonald's az tulajdonképpen az ő ingatlanjuk, és ebben van igazán nagy pénz, de van még sok ilyen érdekesség, amiket a későbbiekben akár kamatoztathatsz is a hétköznapokban. Még egy dolog, bocs, hogyha te átmész oda, akkor a bemelegítést ezt a madár fogja tartani, tényleg?
2: Igen.
3: Erdély Zsolt, és nem csinálod meg vele, vagy nem maradsz fönn a színpadon legalább addig?
2: Hát, nagyon vicces lenne, képzelj el engem.
3: Hát pont tegnap láttam egyébként, tegnap jó hangulatban volt.
2: Igen, na jó.
3: Majd nézzek az óráját, most csinált ilyen saját madarasat.
2: Tényleg?
3: Aha.
2: Jó, na ezt meglesem, ezt is meg lehet lesni, de még mindezek előtt jön a szóvíz csütörtök, nektek pedig, ha van útinfótok, akkor ne tartsátok magatokban, még egyszer baleset történt, tehát az M1-esen Tatabánya térségében, a terelés elején az átterelt belső sávnál a főváros felé, úgyhogy a 61-es kilométernél a forgalom csak a külső sávon halad, a torlódás már több mint 3 kilométeres, minden egyéb info jöhet, SMS és Viber számunk 0620 97 8 97 8 5.

0: kedvenceid szólnak.
1: Hello, I'm
2: Pablo. My name is Israel Kamaka before Ali.
3: Robin Schulz. You find me
0: mindig veled, mindig a legmenőbb slágerekkel.

0: Na hát nézzük akkor a szóvíz csütörtököt.
1: Csütörtöki agyzsibbate. Mi az a szó? Agyzsibbasztás következik.
0: Agyzsibbattás.
1: Szerintem nálam sikerült.
0: Úgy érzem, igen, hogy ez hatásos volt. Mit lehet bárti oddal, agyzsibbattás?
1: Azt gondolom, ma már nincsen rá szükség, tehát teljesen lezsibbattunk. Hát úgy elszalad ez a hét, mint a fene. De ezt mondtuk már, hogy én ma ilyen öreges vagyok.
0: Nem, ma?
1: Ja, ma?
0: Ne ügyeskedj rá.
1: Azt súgja a derekam, hogy jön a jó idő.
0: Az tényleg jön. Na figyelj csak, akkor kezdjük, jó?
1: Durva leszek.
0: Én mondtam, hogy négy. Én négyel operálok, te is négyel
1: hozol? Én is négyel operálok, jó, és jó, durva jó. Leszek, ígérem.
0: Oké, jó, akkor kezdek én. Uh-huh. Milyen munkagép dolgozik a kardiológián?
1: Ajaj, kardiológia, szív... Nem tudom, szivató?
0: Nem, hát a szívbemarkoló.
1: Azt a rohadt. Jó, oké. Gondolkozom még, hogy mi lehetne még. Szívfúró. Na jó. Melyik el a durvával? Akkor én is hozok szerszámosat, jó? A szerszámok játszanak a szerszámkereskedésben. Megszólal az egyik. Te vagy a fogó!
0: Atya úristen. Miért nem szeretnek a Monopoly bábuk egyedül lenni?
1: Nem tudom.
0: Mert társas lények.
1: Áó! Mi az? Kötekedő háttérénekes.
0: Márjál. Provokál!
1: Jó! Nem tudtad?
0: Nem, összeraktam. Zseni vagy.
1: Nagyon jó.
0: Hogy hívják Pinokkió barátnőjét?
1: Fabula.
0: Jó, szép. Ez klasszikus.
1: Ez nagyon tetszett. Lehet, hogy ismerni fogod, mert adja magát, de annyira jó. Mi lesz süsűből, ha megfőzik?
0: Hú, pedig ezt már szerintem hallottam, tényleg? De nem tudom.
1: Zöldmáp főzelék.
0: Jó, akkor tőlem az utolsó jön.
1: Fájdalmasak nagyon, nem?
0: Ez az lesz, igen. Mit lát a konccsal a temetőben?
1: Nem tudom.
0: Az egyik szeme sírt, a másik nevet.
1: Hát ez nagyon tetszik.
0: Ugye ez
1: és
0: jó.
1: Mind a két fele kijön. Ez jobb, mint az emos, tudod, hogy az egyik szeme sír, a másik haj. Vagy hogy? Így van?
0: Nem tudom, de emlékszem, hogy voltam.
1: Valami ilyesmi volt, igen.
0: Milyen rég voltak az emósok, tényleg?
1: Tényleg hova tűntek? Hol vagytok emósok? Ja, most melyizé K-poposok, nem?
0: Hát nem, akik egykori emósok, azok szerintem most már anyukák, apukák.
1: Ja, és akkor ott már nem lehet emó?
0: Hát én nem tudom, tehát azért emós anyuka, apuka, az érdekes.
1: Köztünk van olyan drága hallgatók, aki régen az volt, most meg anyuka? Írjatok már. Jó, nem sokára Andival megbeszéljük azt, hogy milyen titkok vannak a McDonald's házatáján. Találtam érdekes tényeket a Mekiről. Roland, tőled elköszönünk, és akkor egy szóviccel csekkolunk ki, jó? Hozzom a kedvencemet. Lehet, hogy nagyon régen már volt, de ma megint forgott a fejemben, és annyira szeretem. Mondd másképpen, hogy őrülék a zenei alaphangon.
0: Oka van, hogy
1: Szaracén.
2: Mi vagyunk az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás rá!

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros. Akecfa utca 31.
2: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatás. Juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
3: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
4: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora, és Roland

0: Venus Morgan! Jó reggelt mindenkinek, 8 óra múlt 39 perccel, és itt van velem az Andi, hogy titkokat fejtsünk meg. Szia, Andi!
1: Sziasztok, jó reggelt!
0: Mennyire vagy nagy gyors éttermes?
1: Hát mostanában már nem nagyon. Mióta nem eszek húst, azóta azért annyira nem.
0: Jó, de hogyha mégis gyors étterembe mész, akkor most függetlenül márkától, meg függetlenül étteremtől, mi az, amit megrendelsz? Tehát te a húsmentes fázisodat vagy szakaszodat éled, akkor saláta, krumpli, ilyenek?
1: Hát az egyik helyen ott ugye halas szendvicset szoktam kérni, a másik helyen meg van olyan hamburger hús, ami ugye húsmentes, tehát ilyen vegahúsos.
0: Ja, és az jó egyébként? Hasonlít a húsra, mert neked azért van tapasztalatod, vagy teljesen más ízvilág?
1: Valamennyire azért úgy hasonlít.
0: Fűszeres fűrészlap?
1: Hát nem, teljesen jó állaga is van, aha, meg minden, és igazából így, hogy ugyanaz a szósz van benne, mint a rendes hamburgerbe, így közel szerintem ez így, igen, így nem lehet annyira érezni.
0: Mi a jó gyors étteremben? Nyilván az, hogy nem kell otthon főzöcskézned, meg hamar megvan, de hogy szerintem tulajdonképpen az ízfokozó, nem? Tehát, hogy olyan töményen hirtelen és sűrűn kapod azt az ízorgiát, amit otthon nem tudsz előállítani, nem?
1: Hát az biztos, hogy nem. Én egyébként az egyik helynek a szósz receptjét azt úgy szívesen elkérném, mert van egy olyan szósz, amit nagyon-nagyon szeretek, és szerintem brutál finom. Lehetett kapni régen egyébként ilyen kicsibe, tudod, amiben külön is, mint a majonézeket. És nem lehet már kapni, nem tudom, hogy miért, pedig én abból állandóan bevásároltam, és akkor otthon, tudod, én megcsináltam a magam kis sajtos hamburgeres dolgát, és akkor utána azt így beletettem, és az annyira
0: milyen
1: finom
0: szósz volt ilyen?
1: Tészti szósz, az a neve.
0: Aha. Jó, nagyon jó. Most lehetséges egyébként, hogy közelebb viszlek ahhoz, hogy ez a dolog létezzen, mert konkrétan a Mekire fogunk ráfordulni, ugyanis kiderült róluk 19 olyan titok, olyan dolog, amit alapjáraton nem biztos, hogy tud az átlag ember. Én egy titkot elmondok, hogy meglegyen a 20. kezdésnek. Képzeld el, én egyszer voltam úgy ott, hogy áramszünet volt, és azt csinálták, hogy szétosztották a hamburgereket, amik már lecsúsztak ott a csúszdán, és mindent ingyen odaadtak a bentülő vendégeknek.
1: Azt
0: a... Na, ez mit szólsz?
1: Akkor szerencséd volt,
0: annak hangulata volt. 1940-ben nyitotta meg egyébként Ray Kroc a világ első McDonald's-át. Magyarországon az első az Eiffel által tervezett, és a világon az egyetlen Eiffel által tervezett épületben volt a nyugati pályaudvarnál, talán az volt az első, de lehet, hogy ez volt a második.
1: Az a legszebb Meki egyébként.
0: Lehet, hogy ez a második, mert ott engem vittek olyan helyre is, ami kiebb volt szerintem, amikor kicsi voltam. Írjátok meg, ha tudjátok, de az tényleg egy nagyon szép Meki. Mm-hmm. Ronald McDonaldot betiltották, mert túl sok a bohócos sorozatgyilkos Amerikában, de most itt vannak még információk. Igazából sorolom, és akkor beszéljük meg őket, kíváncsi vagyok, hogy tudtál-e róla, hogy például az interneten állítólag meg lehet találni egy az egyben a Big Mac-hez használt szósz receptjét.
1: Igen,
0: tudtad?
1: Azt tudtam, igen.
0: Ki is próbáltad?
1: Azt nem. Annyira nem vagyok a Big Mac-es szószér oda, úgyhogy azt nem próbáltam ki. Az, hogyha Big Mac-et ettem, akkor az úgy jó volt, de alapjáratom magát a szószt, azt nem.
0: Gyerekkoromban nagyobb volt egyébként, meg szaftosabb, meg nem tudom, ez úgy szépen összement, de én kiskoromban álmodtam róla, és meg se bírtam enni a Big Mac-et. Tehát, hogy igen, az akkora volt, és mindig az apának volt ez a hamburgere.
1: Igen, most legutóbb meglepődtem, még talán tavaly vettem ezt a halas szendvicset, és amikor itt kinyitottam, akkor azért úgy meglepődtem, hogy hát ez régen nem ekkora volt.
0: Nagyon durva. Akkor kapaszkodj, a McDonald's brutálisan sok pénzt fordít arra, hogy a munkavállalóit magas szintűen oktassa, és akár hiszed, akár nem, léteznek a világon olyanok, hogy hamburger egyetemek, de hogy konkrétan, ahol a hallgatók a képességeket és a vezetői képességeket, emberi kapcsolatokat, aha, kommunikáció az ügyfelekkel, ezeket tanulják, tehát nem csak magában az étteremben van olyan, hogy oktatják őket, hanem tulajdonképpen ők ennyire fekszenek rá a brandre, hogy aki ott dolgozik, az érezés sajátjának. Na ez mit szólsz?
1: Ez szerintem egy tök jó dolog, főleg, hogy ugye, ha emberekkel foglalkozunk, akkor azért ez fontos dolog. Úgyhogy szerintem ez egy jó. Bár azt nem tudom, hogy itt Magyarországon ezt mennyire szokták.
0: Nem tudom, szerintem egy szint fölött igen. Az aztán biztos, ki tudja, hogy a szinten alul mi történik, de azt látom, hogy nagyon alaposan betanítják az embereket. Igen. Aztán országoktól függően állítják össze az egészségesebb ételekből álló menüt a gyerekeknek, hogy ne hízzanak el.
1: Igen, van benne ugye ez a répaszelet, almaszelet is volt régen, azt most nem tudom, hogy almaszelet van-e, meg van benne ez a gyümölcspüré, ugye a gyerek menübe lehet kérni, meg még nem
0: répa
1: is tudom.
0: Van.
1: Répa,
0: de ki az, aki a Mekiben almát kér? Azt hiszem a Big Bang Theory-ban, az agymenőkben van egy ilyen rész, amikor a terhes...
1: Igen, a Bernadette.
0: A Bernadette-nek
1: viszi neki a répát, igen, vagy nem igen tudom mit.
0: Ki az, aki azt kéri? Akkor előfordulnak olyan ételek és italok, amiket bizonyos helyeken nem árulhatnak. Például képzeld el, van olyan hely, ahol törvény tiltja, hogy a turmixnak nevezzék a fagylaltsékeket, mert soványtejből készült. Tehát, hogy így le van szabályozva országosan. Hát meg nálunk még nincsen megsör, de egyébként ez nem biztos, hogy rossz lenne, hogyha lehetne ott csapolni megsör. Sört is. Aha, az milyen ja, király hát lenne. Igen. Na itt van az 1962-es kedvenced, ez a fish meg tulajdonképpen, az akkor került be, mert a franchise vezető észrevette, hogy Ohio-ban a római katolikusok halat fogyasztanak pénteken, és nem volt mit enniük. Uh-huh. Filet of fish, így na, került be a igen, rendszerbe.
1: Igen. Mm-hmm.
0: Aztán, habár a McDonald's kínálatában akadnak egészségesnek hitt ételek, mégis azok fogyasztása is okozhat elhízást, például a salátákban több kalória van, mint a hagyományos hamburgerekben, ezt nem tudom, hogy érik el, megcukrozzák.
1: Hát lehet, hogy maga az öntet, tudod.
0: És akkor nem azt hiszed, tudom. Hogy salit eszel és ízél?
1: Mondjuk ez durva.
0: Ez kemény.
1: Ha belegondolni.
0: Én régen tökre szeretem azt a Cézár salátát, ami még ilyen sékerben volt, és össze lehetett rázni.
1: Ja, igen, és lehetett rázni. Igen, igen.
0: Az de jó volt, akkor lehetséges, hogy többet hisztem tőle, mint hogyha megveszem a sajtburimat. Azt a mindenit.
1: Hát meg ez a

0: Disney kicsit túl piszik vagytok már. Ezt üzenem. Az adott országtól függ, hogy milyen kávé keveréket használnak, nyilván ez lehet, oké. Okay. Fagylaltba vagy ségbe mártott sült krumpli, a legkülönösebb kombináció, amit az emberek a McDonald's-on fogyasztanak, és tök jó valamiért. Nem tudom egyébként miért.
1: Én is csináltam régen is, meg most is, hogyha úgy van, akkor szoktam csinálni. Ezt ki kell próbálni. Higgyétek el, aki most finnyog erre, higgyétek el, hogy jó.
0: Tényleg nagyon jó. Hosszú ideje áll kapcsolatban egymással a McDonald's és a NASA, ugyanis Houstonban az űrközpont közelében található egy meki, aminek űrhajós van a tetején.
1: De jó.
0: És akkor viszik be oda a kis menüt. Egyébként szerintem, amennyire Trump ezt az ételt preferálja, és naponta megeszik két nem tudom én milyen hamburgert, megissza a kóláját, valószínűleg a Fehérházban is a konyhát ezt lecserélték ilyenre, nekem ez a tippem.
1: Vagy van egy külön ilyen részleg, ahol csak ilyen meg kis üzécuccokat ehet.
0: Ilyet még nem tapasztaltam, de bizonyos országokban a McDonald's sült krumpliának speciális íze van, mert egy különleges adalékanyag miatt húsízűvé válik. Tehát ezek aztán szerint a különböző országok különböző módon spékelik meg. Én amikor Dél-Koreában voltam, ott is láttam, hogy ugye a nagyon klasszikus hamburgerek, a Big Mac például megvolt, de nagyon sok ilyen helyi hamburger volt és készült, ami halas volt, meg ilyen szuttyos, amiket ők szeretnek.
1: Igen, egyébként ugye sokan mondják, hogy ha már külföldre utazol, akkor nem mekiben kajász, viszont én szerintem ki kell próbálni az adott ország mekiét, mert vannak olyan dolgok, amik nálunk nincsenek. Például mi ugye, mikor Bergámóban voltunk, ott bementünk a mekibe, és ott például volt ilyen brokkolis sajtfalatka.
0: Jó volt?
1: És, aha, finom volt. Úgyhogy, és itt azt nálunk ugye nem lehet kapni, és sokkal több ilyen vegetáriánus lehetőség is volt egyébként.
0: És nem tudom, hogy tudod-e, de Amerikában például ez a hely már puttónak számít. Amúgy sem volt egy drága hely, tehát hogy itt nálunk, annak, amikor mi gyerekek voltunk, ez egy különlegesség volt, egy unikum és drága volt. Amerikában az egy dolláros sajtburger, meg hogyha bemész egy Mekibe az ottani kupi, az egészen más hangulatú, mint nálunk.
1: Igen.
0: 1986 óta, ez nagyon tetszik, Big Macs Index alapján értékeli a hamburgert az országokban a The Economist, és amennyiben ők meghatároznak egy árat, akkor az összes országban annyiért kell értékesíteni az ételt.
1: Azt a...
0: Ez is durva, nem? Mint amikor a Coca-Cola megmondta, hogy a két literes nem lehet X pénznél drágább, vagy hogy is a nagy üveges kóla nem lehet X pénznél drágább, és akkor lett nekünk 1,75-ös ugyanannyiért, mert ugye nem lehetett tovább drágítani, és akkor lett ilyen szürreális méretű a termék. A McDonald's menü alapját olyan helyi ételek kombinációja adja, amely az adott ország lakosságának véleménye és tetszése alapján működik. Szingapurban a hamburger zsemlék mellett rizsből készült zsemléket is kínálnak, ugyanakkor előfordulnak elég szokatlan kombinációk, és ilyen például francia, sós, krumpli, csokoládé öntettel kombó Franciaországban.
1: Na, az se lehet rossz egyébként. Úgyhogy na, ezért mondom, hogy ki kell próbálni az ottani mekiket is, mert tényleg az van, hogy ott ilyen különlegességek
0: igen,
1: vannak.
0: Igen, és elmész külföldre, nyilván sokan kiröhögnek, de azért ez egy ilyen hasonlítási alap, hogy ott mennyi egy csajburger, mennyi egy kóla, vagy nem tudom. Te se röhögtél ki, amikor kérdeztelek itt az olasz árakról. A Mekiben kapható Coca-Cola íze teljesen más, mint a boltban kapható üdítőjé, ugyanis egy speciális tartályban szállított kólaszirup érkezik, ami az italautomatába kerül, a gép szódát ad hozzá, utána a szirupot, szódát, szirupot, és folyamatosan ismétlődik, és ugye hát a helyi folyadéktól, a helyi víztől, de ez az üveges kólára is elmondható, más-más ízt ad ki. Próbáljátok ki egyszer, hogy úgy töltögetitek alá a poharat, hogy csak a szirup jöjjön, tök menő. Bedukiusz, bedukidú. Nem könnyű a ritmust elkapni, de meg lehet.
1: Miért te már csináltad?
0: Persze, nem könnyű, de menő. Okay.
1: Még jó, hogy nincs itt a Roland, mert már mondott volna valamit erre a
0: bedukiúzra.
1: Nem könnyű elkapni a ritmust.
0: Csak a szirup jöjjön az. Na, ezt például tudtam, ezt egy ismerősen mesélt, aki dolgozott ott valamennyit, hogy valójában nem tesznek friss hagymát a hamburgerbe, száraz hagymát használnak, képzeld el, belerakják vízbe áztatják, és ez így felduzzad, meghízik, és olyan lesz, mint az igazi hagyma.
1: Aha, hát igen.
0: Ez aztán... Némely Happy Meal dobozoknak perforált vonala van, hogy a doboz alját könnyen tányérrá lehessen alakítani a gyerekek számára, ezt meg kipróbálom. És a McDonald's-ban kapható ételek többségét testre lehet szabni, ugyanis hozzá lehet adni, vagy ki lehet belőle venni bizonyos alapanyagokat. A vendég tehát a saját ízlése alapján csinálhatja minden ételt, italt és fagylaltot, tehát például én a dupla csoki szószos fagyit, azt kifejezetten szeretem alulra, fölülre, és megcsinálják tényleg.
1: Megcsinálják, igen. Meg én például a tészti hamburgert szoktam úgy kérni, hogy hús nélkül.
0: És megcsinálják,
1: és dupla szósszal, és akkor olyankor tudod, azért felkavarja a gyomromat, de amikor eszem, akkor hú, de az annyira finom, fú.
0: Annyira durva. Igen. Most még gondolkozom, ennyi volt a lista, de én még tudok, például azt is tudom, hogy a sült krumpliuk, mert egyébként abban szerint

0: szerintem sokszor verhetetlenek, az háromféle krumpliból készül, tehát hogy ez egy ilyen összepürésített és abból kialakított koncepció, kombináció, és gondolkozom még, hogy milyen különleges információim vannak még róluk. Neked valamilyen meg kis különlegesség, amit tudsz, vagy amit így hordozol?
1: Nem.
0: Például, hogy ingatlanban nagyon nagyok. Tehát, hogy az ő fő vagyonuk nem is a hamburger eladásban van, hanem az ingatlanban. Uh-huh. Mert hogy minden országban, ahol vannak és vannak éttermeik, az az ő tulajdonuk. Tehát tulajdonképpen hát, akármi történik, figyelj, akkor ők még jól állnak. Hát
1: itt is például Tatabányán 3 van már belőle.
0: Igen, közben rákerestem az első magyarországi Meki, 88. április 29-én nyílt a régi Posta utcában, igen, jól emlékeztem, hogy nem az volt. 14 óra alatt körülbelül 10 000 vendéget szolgáltak ki. Sajtburger 26 forint volt, egy Big Mac 43 forint, és az első vidéki Meki itt volt közel 90-ben Győrben nyílt meg. Uh-huh. Ott volt a repülő, nem? Az a győri volt, ahol egy repülő volt mellett, és abba bele lehetett sétálni.
1: Azt nem tudom, én arra emlékszem a Tatabányaira, hogy volt ott régen egy ilyen busz, egy ilyen piros kétemeletes busz, és ugye abban tartották az ilyen szülinapi zsúrokat, meg
0: az
1: ilyeneket, viszont be lehetett menni akkor is, amikor nem volt zsúr, és mi állandóan ott tettünk fönt az emeleten, a hátsó részben, és mindig oda mentünk, és ott tettünk ugye a csajokkal.
0: Áld meg gyerekkorunk edzései, meg közös programjai után egy sajtburger. Mai gyerekeknél már ez nem annyira menő, nem? Tehát nekünk az volt az ünnep, de hogyha egy Mekibe mehettünk. Ma is az?
1: Hát figyelj, a plázában például állandóan tele van ott a sulisokkal. Aha,
0: mindig annak számít. Az
1: igen, csak ugye most már nem feltétlenül kimennek, de van, aki ugye a Kintibe is megy, most már ugye van a Tesco-nál is, tehát hogy nálunk igazából a bevásárlóközpontban tényleg mindig tele van, és mindig ott látom a meg kis szendvicseket a tálcájukon.
0: Én arra emlékszem,
1: mindig
0: hogy volt egy mandula műtétem, és utána az volt a vágyam, hogy elvigyenek a Mekibe, az ilyen ünnep volt nálunk akkoriban, ha mehettünk, és elfelejtettem nyelni, és ittam a narancslevet, és ahogy ittam a szívószálon, az orromon megfolyt vissza, tehát az örök mozgót kvázi létrehoztam így egymagam. Ja, hát azért sok emlék, meg sok élmény fűződik hozzájuk, nem? Most
1: igen,
0: megkívántál valamit?
1: Hát ezt a tészti hamburgert, ezt igen, de nem szabad.
0: Na jó van, óvatosan. Szerintem sok minden kiderült most, és hogyha még ezen kívül érdekességekre vágyik valaki, akkor lehet utánuk olvasni. Azt nézem, hogy igen, ez is érdekes. Itt írja valaki, hogy a Mekiben több játékot árulnak, mint a Legónál. Nem tudom csekkolni, de egy hallgató írta.
1: Igen,
0: ez is nagyon érdekes.
1: Sokat, igen. Hát meg valamikor tök jó dolgokat árulnak, meg hát nyilván a felnőtteknek is, mert ugye mondom, tehát a BTS-nek most fog kijönni majd, ahogy olvastam, majd szeptember vége felé ez a figurás, ez a BT21 elnevezésű ilyen.
0: Az is meg kis dolog lesz?
1: Uh-huh, igen, majd a gyerekmenüben lehet kapni. Amúgy nem tudom, miért a gyerekmenüben, mert ugye a felnőttek fognak menni nyilván, meg a tinédzserek.
0: Felnőttek fogják kérni a gyerekmenüt ezek miatt, a figurák miatt?
1: Valószínűleg.
0: Azon gondolkoztam, a Legóval is volt egy ilyen különlegesség, hogy több gumiabroncsot gyártanak, mint az autókhoz. Tehát, hogy az is de akkor ezek szerint a Meki meg több játékot értékesít. Nagyon durva, hogy milyen piacok vannak itt az étkeztetésben, meg a játékpiacon.
1: Meg van, amikor olcsóbban is megkapsz dolgokat, mert például én vettem azért már ugye gyerekmenüt, mert volt benne ez a doble játék, nem tudom, hogy ismered-e.
0: Ja, tudom, ugye, az, amikor fel kell ismerni kis figurákat hirtelen gyorsan.
1: Igen. Na, olyan volt benne például, úgyhogy én vettem kettőt is.
0: Hát meg, hogyha visszagondolsz, amikor még nem volt az IKEA, ott voltak ilyen játszóházak és szülinapi zsúrok, volt ez a golyós rész is, ahova be lehetett menni.
1: Igen.
0: Nekem még azt hiszem, azt nem tudom, ott volt-e vagy IKEA-ban, de volt egy olyan, hogy amikor a korhatáron már átléptem a szülinapommal, akkor még utoljára elvittek oda, és ott is játszottunk. Ez ugye ezek ilyen ikonikus történetek, nem? Amik ugye azért meghatároznak minket. Jó van, ha neked is van sztorid, akkor írd meg, kíváncsiak vagyunk rá őszintén. 0620 978 98 5, mi pedig száguldunk tovább, Andi hozza a híreket.
2: Ha ezt hallod, akkor jó az ízlése. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
4: Nem lehet elfelejteni, három betű. nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
6: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

asztalfoglalás és parti szerviz a +367 283 93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmaképzésen. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit légierő a műholdak elleni támadások elhárítására. Ma két helyen is várják a véradókat a megyében. Itt Taler Andreát hallják, a mikrofon mögött jönnek a részletek. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmaképzésen, növelve esélyét arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága az MTI-vel szerdán. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottaknak. Hozzátette, a különböző büntetés végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat vehettek át a fogvatartottak. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő a kommunikációs és egyéb stratégiai fontosságú műholdak elleni támadások elhárítására. A londoni védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint a Number 3 Space Effect Squadron nevű légiszázad fejlett technológiával, köztük elektronikus hadviselési eszközökkel száll szembe bármiféle olyan fenyegetéssel, amely a brit navigációs, kommunikációs, rakétaindításra figyelmeztető, a mobiltelefonos infrastruktúra részét képező vagy meteorológiai műholdakat érné. Ez az első ilyen jellegű védelmi egység a brit fegyveres erők történetében. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon két helyen is várja a véradókat, 10 és 18 óra között a Dorogi Művelődési Házban, míg 15 óra és 17 óra 30 között a Pilis-Maróti Dobozi Mihály Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Szeptember 26-án ismét megrendezik a Mária Valéria hídfutás és gyaloglás rendezvényt, amely immár hagyományosan Esztergomot és Párkányt köti össze egy különleges sportélmény keretében. A résztvevők futva vagy gyalogosan teljesíthetik a 4 kilométeres távot, amely a Bazilika előtti Szent István térről indul, majd Esztergom belvárosán és a Mária Valéria hídon átvezet a Párkányi Vadas termálfürdőig. A program 11 órakor kezdődik.
0: Időjárás.
1: Ma délelőtt még előbukkanhat a nap a felhők mögül, azonban délután zömében borult, erősen felhős idő lesz. Az előrejelzések szerint csapadékra is számítani kell, 15 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt Komárom-Esztergom megye, 9:03:33. Én az Ádi, Roland már a senior napon, és bízom benne, hogy nagyon jó hangulatban telik majd mindenkinek, aki ott van, és ott tornázik, sportol, vagy csak érzi jól magát. Eléggé fantasztikus program lehetőség ez egyébként. Itt Tatabányán ilyen először van idén, de jó mintát követünk, tehát remélem, hogy ebből rendszeresen lesznek majd alkalmak, és mindenki egyrészt így a prevenciós részeken részt vesz, ahol mindenféle előadások lesznek, másrészt különböző sportokat, sportágakat kipróbál, 60 pluszosoknak ajánlják. A pontos helyszínt csak azért nem mondom, mert az időjárás függő, de nyilván utána lehet nézni, hogyha bárkit érdekel, vagy csak füleljetek itt a városban, és keressétek Roland hangját, és amerről től, az lesz a helyszín, ahova mennetek kell. Közben nézem az SMS falat, tök sok üzenet érkezik. Van hallgatónk, aki éppen azt írja nekünk, hogy van néhány témagondolata, komolyabb témák is, amikkel foglalkozunk. Komolyan veszük, köszi, csak itt írtad, hogy nem muszáj beolvasni, tudom, nem azért írtad, de köszi, jól esik a dicséret, és köszi, hogy sokszor itt maradsz velünk, és már nem kapcsolgatod el a rádiót, ez nekünk nagyon jól esik, és jó visszajelzés így a műsorra is. De többieket is üdvözlöm, akik állandó és rendszeres hallgatóink, jönnek az üzenetek, például Zsófiától. Sziasztok! A legrosszabb mekis kaját eddig Izraelben és az USA-ban, Washingtonban ettem, a legjobbat pedig Ausztriában, de persze ez ízlés kérdése, szép napot. Igen, tehát pont erről beszélgettünk Andival is, hogy országonként brutálisan eltérhet a dolog, tehát nagyon nagy különbözőségek lehetnek a mekis ételek között, és hát nyilván itt a helyi dolgokat is figyelembe veszik, meg hát gondolom, hogy az is számít, hogy abban az országban milyen az ízlés, tehát megvan a fix menü, ami mindenhol egy és ugyanaz, ami elvileg ugyanazt képviseli, az állandóságot hozza bele, és megvannak mindenhol a helyi ízek is. Nézem, van-e valami aktuális, sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál, ahol szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Szintén a főváros felé Tatabánya térségében a terelés elején az átterelt belső sávnál véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 61-es kilométertől az időközben kialakult pár kilométeres torlódás már fokozatosan csökken, ez viszont azért szerintem jó hír. Nézzük, mit mondanak a meteorológusok. Továbbra is azt látom, hogy délig eső nem lesz, délután jöhet a szemergés, aztán hát most a 13 fok az, ahol tartunk. Egyébként egy kicsit hidegebbnek érződik, de ma még elérjük a 18 fokot, és jövő héten megint jó napos időnk lesz, akár 25 fokos csúcsokkal is. No, mi lesz ebben az órában? Hát képzeljétek, egyedül lettem hagyva, már hogy olyan értelemben, hogy Roland sincs itt, meg Andinak is dolga lesz, úgyhogy a naphírét én hozom, és veletek fogom megbeszélni majd. Egy izgalmas témát, a világ legveszélyesebb kisboltját hozom, ami 120 méter magasan függ egy kínai sziklafalon. De hogy a sasokon kívül ki jár oda, meg hogyan jutnak be, azt szerintem meg kell majd beszélnünk, és hogy van-e értelme ennek a különleges boltocskának, az is mindenképpen izgalmas lesz. Illetve hadd hívjam fel a figyelmedet, ha már így egyedül maradtam arra, hogy be lehet minket követni Spotify-on, be lehet minket követni YouTube-on, utóbbi helyen videók, előbbi helyen pedig a hanganyagok hallgathatók vissza, tehát hogyha valamiért, valamiről lemaradtál, vagy meg akarod mutatni a családban, akkor ha bekövetsz minket ezeken a felületeken, ott tudod majd újra hallgatni, vagy meghallgatni, megmutogatni a műsorokat. De azt hiszem, mindent elmondtam, még annyit hadd kérjek, hogyha látsz valamit az utakon, közlekedési hírt, amit szívesen megosztanál a többiekkel, akkor használj engem szócsőként, az SMS és Viber számunk változatlan, 0620 978 9785. Buenos morgen mindenkinek!

Buenos morgen mindenkinek, jó reggelt, 9 óra múlt 16 perccel, és elrepítünk mindenkit a Siniúzai Nemzeti Geológiai Parkba, ahol a világ legkülönlegesebb boltja üzemel. Ilyet nem lát az ember. Képzeljétek el, egy picit veszélyes is, hogyha úgy vesszük a dolgot, de szerintem a különlegesség faktor az ennél egyel ütősebb. 120 méter magasan van ez a bolt, és egy kínai sziklafalon függ. Nagyon izgalmas a dolog. Ide nem ugrik be senki csak úgy egy üveg vízért, vagy valami apróságért, hanem azok mennek oda, akik végig küzdik magukat ezen az emelkedőn. Kínában van tehát ez a kisbolt, a világ legkényelmetlenebb kisboltjaként emlegetik. 120 méter magasra kell mászni a sziklafalon, és a bolt mindössze 2 négyzetméteres, egyszerre nagyjából egy ember fér el benne, gondolom a személyzeten felül, mert amennyire itt nézegetem a képeket, van ott, aki kiszolgál téged. A fő termékek, amiket árulnak, az víz, üdítő és nassolnivaló. Még 2017-ben épült, és 2018 áprilisában nyitották meg. Eredetileg ez egy pihenőpontnak szánt valami volt, ahol a mászók így a 120 méter után egy kicsit megpihenhettek, mert a boltig nagyjából 90 percet kell mászniuk, ilyen fémkapaszkodókon és biztosító kötelek segítségével teszik meg mindezt, szóval nem annyira könnyű ideig feljutni, és itt lehet egyet szusszani, itt meg lehet pihenni, de hát boltot is nyitottak ezen a ponton, úgy gondolták, hogy ez működhet. Na nem azért, mert hogy brutál bevételeket szednek benne össze, hanem sokkal inkább azért, mert... és itt az alkalmazott fogalmazta meg a frankót, nem termelünk sok pénzt, inkább azért működtetjük, mert nagy segítség a fáradt mászoknak, hogy ez itt van. És tényleg nem túloz, nézegettem itt az árakat, a víz az mindössze 2 yuan, ami nagyjából 90 forint, sőt képzeld el, egyes mászók jutalomként ingyen is megkaphatják, azt nem tudom mi alapján döntik el, lehet, hogy mondjuk ki szimpatikus az eladónak, vagy ki mennyi idő alatt ér oda fel, minden esetre, nem hiszem, hogy ebből ott nagyon megszeddik magukat. Valószínűleg a boltot üzemeltetők maguk is egyébként hegymászás őrültek, mert képzeld el, hogy az utánpótlást, így ugye gondolkozik az ember, hogy hogyan töltik fel az ilyet, azt maguk a dolgozók viszik fel. Tehát a műszak gyakorlatilag egy elég komoly sziklamászással kezdődik, és képzeld el, hogy mondjuk megfordulott napi 1000 turista, azoknak mind kell a víz, hát azt oda felvinni, még hogyha vannak mindenféle csörlőid, meg nem tudom mi, amivel felhúzod, akkor is egy kegyetlen munka lehet. De nekem még nem is ez a legfurcsább az egészben, mert hogyha valakinek ez a hobbija és az a szerelme, hogy hegyet mászik meg sziklát mászik, akkor még szép, hogy működheti és üzemelteti ezt a boltot. A legnagyobb probléma, a legnagyobb munkahelyi probléma az, hogy nyilván ott fenn nincsen minden higiéniai lehetőség megteremtve, amire szükség van, tehát nincsen WC, nincsen mosdó odafent, ezért, hogyha valakinek ki kell mennie, és akkor itt beindul a magyar agy, hogy hát ezt ott elereszti onnan föntről, de hát ezt nem lehet a hegymászók miatt, mert elég kellemetlen. Vagy lehet, hogy azok kapnak ingyen vizet, akikre sikerült föntről ráüríteni, nem tudom. Ezért minden egyes vécézésnél le kell mászni a sziklafalról, majd visszamenni oda. Ezért azt nyilatkozzák az alkalmazottak, hogy igyekeznek viszonylag kevés folyadékot fogyasztani munka közben, hogy ne kelljen sokszor le is fölmászniuk. És te még azt gondoltad, hogy a te munkád a legkeményebb. Na, ez aztán tényleg durva. Ebbe a kisboltba valószínűleg soha az életben nem megyek. Képzeld el, véletlenül lenhagyod a pénztárcádat a kocsiban, akkor 90 perc mászás vissza, meg előtte a leereszkedés, azért itt eltelik az embernek a napja. Na jó, közben egyébként a Mekis témával kapcsolatban jönnek még itt az SMS Viber üzenetek, és hogyha ez ennyire tetszett, akkor ebben még harapjunk bele, ebből még falatozzunk egy kicsit. Sziasztok! A Mekis témával kapcsolatban felvetődött bennem a kérdés, hogy miért nem hoznak például a magyar piacra olyan hambikat, amiket ti is említettetek, amelyek más nemzetek ízvilágát fejezik ki. Legalább pár hetes kampány erejéig szerintem lenne rá kereslet, én szívesen megkóstolnám őket. Utóirat, na ezt nem mondom, mert reklámozni nem akarunk, Jani, köszönöm szépen Nyergesről az üzenetet. Egyébként néha szoktak, tehát van ez a mekek hetek, amikor ilyen kecskés dolgok vannak, vagy nem tudom, ezt lehet én neveztem így el, vannak a libasságok, van, amikor magyaros ízeket hoznak, tehát a hazait erősítik bennünk, de olyan igazán mélyen, ahogy mondod, szerintem azért nem csinálják, mert ugye sok helyen a helyi piacról szerzik be ezeket a dolgokat, és valószínűleg nehéz lehetne ide szállítani a dolgokat. No, azt nézem, hogy itt még küld nekem képet Mekiről Kristóf. Igen, hogy hogyan néz ki a gyerekeknek fölépített Meki, meg az enyhén depressziós felnőtteknek. Hát igen, az egyik olyan, mint egy régi lepukkant panelház, a másiknál meg van kismászóvár, meg ilyen csúszda, olyan csúszda. Na hát igen,
Azt hiszem, hogy így a hamburger csúszdától, Kristóf, amit tegnap itt kitárdaltunk, ma eljutottunk ideig. Még nem tudtam, hogy ez lesz a téma, de elég szép ívet futottunk be ezzel. Jó, egyelőre ennyi. Meki témát zárom, Kisbolt témát zárom, és a műsor végén még, hogyha van valamilyen közlekedési híretek, információtok, amit így megosztanátok a többi hallgatóval, akkor azt megtehetitek, úgyhogy ezeket pedig várom, csak hogy rímeljek az előbbire. Az SMS és Viber számunk nem változott, 0620 978 978 5. Buenos Morgan mindenkinek!

0: Buenos morgen, mindenkinek szép jó reggelt kívánok, itt a Forrás Rádió ébresztő súlya, adásra jelentkezem, és buenos morgen azoknak is, akik most csatlakoznak, mert arra vágynak, hogy Tomi már keverje a legeslegklasszabb zenéket, nem sokára ez következik majd 10 órától, előtte azonban még szumáznám a mai dolgokat így gyorsan egybe. Hát igen, a Mekis dolgot lehet, hogy nem elég egyértelműen mondta, amit itt Kristóf küldött, küldte ugye az új, modern, mai Mekiket, meg küldte azt, ami a mi gyerekkorunkat jellemezte, bár egyébként ez főleg az amerikai a lepukkant panelszerű, de igen, ez meghatározza, én is erre gondoltam, meghatározza azt, hogy milyen lett a mostani felnőtt generáció, meg mennyire baba a következő generáció, ugye az egyiken, a régén, ami állítólag a mi gyerekkorunk Mekije volt, ott még egy szürke épület, semmi extra, csak egy sárga embetű a tetején, olyan, mint egy lepukkant panelház, a másikon pedig van minden csicsa, csúszda, gyerekjátszótér, extra hamburgeres plakátok, meg talán még a bohóc is ott volt, abban az időben még nem kriminalizálták szegény Ronaldot, de hát nyilván ez is megváltozott azóta. Látom, a boltos téma is felkeltette egyesek érdeklődését, gondolkoznak benne, hogy Tatabányán a Turulnál ott milyen boltot lehetne nyitni a sziklafalon. Hát, barátaim, hogyha pénzt akartok keresni, akkor szerintem ne ezzel kezdjétek, de ugyanakkor nem elvetendő a koncepció, valószínűleg nem kell tartanotok majd a konkurenciától. Nézem a friss híreket az utakról, azért az M1-esen vannak még gondok, de a legfontosabb, hogy a tömeg okozza a bajt most, és nem egy baleset. Ennek azért tudunk örülni. Budapest felé Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál itt szakaszos torlódás alakult ki, főleg a külső sávban. Szintén a főváros felé két személyautó ütközött Tatabánya térségében, itt viszont úgy látszik, hogy van egy kisebb fajta gubanc, a terelés elején az elterelt belső sáv csak eképpen átterelve használható, és a 61-es kilométernél a forgalom csak a külső sávon halad, a torlódás amúgy már meghaladja a 3 kilométert. Ezen a részen nagyon óvatosan, nagyon odafigyelve, meg úgy általában szerintem a Strádán is, Gyula írta meg reggel, és ez eléggé fontos, hogy a mai naptól Herceghalom után nincs M1-re felhajtási lehetőség a Molkútnál Páty térségében Pest irányába. Még egyszer, ha Pestre mész, akkor ott a Molkútnál Páty térségében nem tudsz felhajtani az M1-re, de lehet egyébként jobban is jársz, most nézem, az 1-es út az abszolút jobb ebben a pillanatban, mint az M1-es, én most például tudja, hogy azt választanám. No, közben nézem, időjárás fronton nincs újdonság, délután jöhet enyhe csapadék, egyébként 18 fokig melegszünk, most pedig a 14-et értük el, nagyjából tehát itt tartunk ebben a pillanatban. Azt hiszem, hogy egy nagyon tartalmas reggelünk volt, lesznek bőven best-of-ok, amiket a délutánban majd még hallatsz, aztán jön majd ide Zimmerer, Tomi, ő borzolja a kedélyeket, utána pedig Rolanddal a beat a délutánban, ahogy megszokhattad, szóval megyünk tovább a szokott mederben. Talán még egy dolog, ami a szokott medertől eltér majd, hogy szombaton egy nagyon különleges kívánságműsorral jelentkezünk majd 10 órától egészen délután 2-ig. Ez a Gyermely Tésztagyár családi napjáról fog jelentkezni, és ott a helyszínen kérhetnek majd dalokat. Szóval, hogyha meg akarod ismerni az ő ízlésüket, vagy szeretnél velünk lenni egy külső kitelepülésen, ráadásul velem is egy meglepetés műsorvezetővel, még itt Zimmerer Tomi mellett, szóval akkor ott a helyed, itt a helyed, hallgass majd a rádiót szombaton is 10-től 2-ig, mi akkor is veled leszünk. Most viszont maradjunk a szokott medernél, holnap reggel 6 után nem sokkal Rolanddal megint ébresztünk téged, remélem te is velünk elsz, és akkor is a Buenos Morgan fogod hallgatni, és nagyon szépen köszönöm azt, hogy ma minket hallgattál. Jó volt együtt ébredni veled. Aztán le a kalappal a mi kis divánk Andi előtt, aki rengeteg mindent elárult a Mekiről. És köszönjük szépen annak az I és Rolandnak, aki bontaná a betont, bár műfűves a kertje, és a házi munkák nagymestere, meg a szenior tornái. Én pedig csak szerényen ma Rédl Ádám voltam, vagyok, leszek. És akkor holnap Buenos Morgannel, tehát mindannyian együtt ébredünk. Most pedig a zenéki a főszerep, maradj mindig a forrással, köszi, hogy minket hallgatsz, Isten áldja meg a jó ízlésedet. Legyen szép a napod. Buenos Morgan, sziasztok, szia!
1: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: a kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Több mint 87 millió svájci frankból valósulhatnak meg intézkedések Magyarországon. Folytatódhat a magyar oktatási program Csángóföldön. Kiállítás nyílik Komáromban. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. A svájci államszövetség 87,6 millió svájci frankkal, azaz több mint 34 milliárd forinttal járul hozzá 10 magyarországi intézkedés megvalósulásához 8 területen, közölte a Sándor Palota szerdán az MTI-vel, miután Baka András magyar köztársasági elnök és Guy Parmelin svájci államfő megbeszélést folytatott az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Azt írták, a svájci támogatási programban olyan területeken történhetnek intézkedések, mint az emberkereskedelem elleni küzdelem, az energiahatékonyság vagy a szakképzés. Folytatódhat a magyar oktatási program Csángóföldön a kormány által megítélt 1 milliárd forintos kiegészítő támogatásnak köszönhetően. A pénzösszeg a moldvai Csángó Magyarok Szövetségének idei kiadásait fedezi, erősítette meg szerdán az MTI-nek Bogár László, a szervezet elnöke. Az elnök úgy nyilatkozott, hogy a magyar kormány támogatása nagy segítség a szervezet számára, hiszen a Kárpátokon túli régióban az MCMS egyedüliként foglalkozik a Csángó magyar kultúra őrzésével és ápolásával, a magyar identitás erősítésével. Ráadásul egyre több területet fednek le, az oktatás és hagyományőrzés mellett szociális, vallási és sportprogramokat is szerveznek. A támogatás révén folytatni tudják az évtizedek óta tartó, évről évre bővülő tevékenységüket. A mai napon Orbán Ilona művész tanár Aranyosan című kiállítása nyílik meg Komáromban. A Generációk házában 17 órakor a tárlatot Molnárné dr. Taár Izabella, a Kecskés László Társaság elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként október 15-éig látogatható. A Kutatók éjszakája 2026 programjaihoz idén is csatlakozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi képzési helyszíne, ahol szeptember 25-én 18 és 21 óra között várják a látogatókat a Johanneumban. A résztvevők interaktív laborfoglalkozáson ismerkedhetnek meg a mikróbák láthatatlan világával, előadásokon fedezhetik fel a nonverbális kommunikáció titkait vagy a stressz pozitív oldalát, emellett irodalmi, kulturális beszélgetések és történelmi érdekességek is várják az érdeklődőket. A részletes program megtalálható az esztergom.hu oldalon, a részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: A nap további részében erősen felhős, borult idő lesz és csapadékra is számítani kell. 15 és 18 fok között ingadozik a hőmérséklet a térségben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kérem, közelebb a hétvége, mint a hét eleje, és ez már jó hír, ugye? Buenos Morgan Ki Cocktail, beköszön, indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene, benne Bulvár, Csokor és Tamás, és Miley Cyrus. Mayer Schulte, New Level Empire, CeeLo Green, Üzsel pedig French Montanával és David Guettával. Kezd már is a Shine, rádiózz velem!

elsülte újdonságát hoztam kora reggel 5 óra, Anna valami hasonló a dal címe. Ez a koktél csak slágerekkel a nap 24 órájában. Ebben az 5-ben pedig, persze, hogy kevés dumával spékelem mindezt, elindítottam már a magazin műsort. 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Ebben az órában már elkezdem a bulvár csokrozást, benne pedig Miley Cyrus, aki most már csak Miley. Hát nem is egy sokkal fogtok találkozni, hanem sok-sokkal. Például plágiumbát, például, hogy megszabadult a legendás vezeték nevétől. No, a részletek nem sokára. Az igazi barátok nem azok, akikkel leülsz egy órácskára dumálni és iszogatni. Az igazi barátokkal nem kell minden nap találkozni, az ember egyszerűen tudja, hogy ott vannak, a szükség van rájuk. Shirley Karen, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Szerintem nem kell megmagyarázni, hogy miről is dumáltam az imént. The Weeknd és Ariana Grande rövidesen itt lesz Cyril Moonlight-tal. Mika, elsőként néked és Mia Müller közöse, a Better Days érkezik.

és persze Ariana Grande az imént, fú, de szeretem ezt a dalt. Ariana Grande akkor átudott benne, hogy ez hihetetlen. A Save Your Tears volt a tiétek, és ami még a tiétek lesz, hát kérem szépen az a 19 Celsius fok, délután pedig az eső. Legalábbis ezt ígérik egyelőre, hát hogy mi valósul meg belőle, ne kérdezzétek, nem tudom, de egy tuti, ha délutánra programot szerveztek, akkor esenyőt vagy eső kabátot mindenképpen vigyetek magatokkal, vagy ne szervezzetek programot és csüccsenjetek otthon, miközben hallgatjátok a Forrás Rádiót, ahol jelenleg a Koktél szól, az 5 órás magazin műsor, rövidesen Miley-val, aki Cyrus, de már nem. Ugye? Best per States, így a dal, hozom azt is, és persze a bulvár csokorba is belepakolom a sajt. Jonatáz is érkezik, Bruno Pietri, Peter Spruce-szal, Bruno Mars-szal pedig gyorsan összeházasodunk. Már jó, így a dal, csak slágerek között.

megszabadult a legendás Cyrus vezeték nevétől. Augusztus végén az összes közösségi oldaláról és a weboldaláról is letörölte a családnevet, úgyhogy mostantól ő szimplán csak Miley. Közben a magánélete is kész hullámvasút. Alig néhány napja futott be az Apple Musicon a nagy interjúja, ahol a rajongók legnagyobb döbbenetére bevallotta, beütött nála a házasság előtti pánik. És megjelent az új album, de már is lopással vádolják, képzeljétek el, e hónap 18-án droppolt a Best Per Sates, sötét klubri.

0: Sunday és Neil Rogers, When Someone Loves You, így a dal, elzezártam az első órát a koktélban. Jön Andy, hozza a legfrissebbeget, aztán megnyitom a következőt Ed Sheeran-nál. Milyen lesz az Azizám?
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Vizsgálja az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit az NKFH. A horvát végzősök több mint fele nem tudta, ki az ország miniszterelnöke. Faápolási munkákat végeznek Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság, jelentette be az MTI-nek küldött közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az intézkedések a hagyományos boltokra és az online áruházakra, valamint a reklámokra és a műszaki promóciós anyagokra is kiterjednek. Az ellenőrzéseket a kormányhivatalok az NKFH szakmai irányításával végzik. A hatósági fellépés célja annak megállapítása, hogy a fogyasztók valóban megkapják-e az adott termékekhez előírt energiahatékonysággal kapcsolatos tájékoztatást az új felülvizsgált címkék használatával. A horvát középiskolák végzőseinek több mint fele nem tudta helyesen azonosítani az ország miniszterelnökét, kevesebb mint felük ismerte az alkotmány szerepét, és az egy évtizeddel korábbi adatokhoz képest elutasítóbbá váltak a homoszexuálisokkal és a külföldiekkel szemben, írta ma a Jutarnyi List című horvát napilap egy friss felmérés eredményeit ismertetve. A Zágrábi Társadalomkutató Intézet márciusban és áprilisban 1285 végzős középiskolás politikai ismereteit és társadalmi nézeteit vizsgálta. A lap szerint a felmérés összességében azt mutatja, hogy miközben a fiatalok választási részvételi hajlandósága magas, politikai ismereteik több területen romlottak, társadalmi kérdésekben pedig egyes pontokon elutasítóbbá váltak az elmúlt évtizedben. A szolgáltató tájékoztatása szerint szeptember 25-én 8 óra és 15 óra 30 között hálózatkarbantartás miatt környén tervezett áramszünet lesz, amely több fogyasztási helyet is érint, ezek részletes listáját a környe.hu oldalon találják. Faápolási munkákat végeznek Esztergomban. Szeptember 28-án 8 és 17 óra között a Kassai út Palatinusztó melletti murvás terület melletti fák faápolási munkáit kezdik meg. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés kezdeti időpontja módosulhat, de törekednek a jelzett intervallum betartására. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes út és parkoló lezárással, valamint hanghatással kell számolni. Kérik a lakosság megértését és türelmét.
0: Időjárás.
1: A nap további részében erősen felhős, borult idő lesz, és csapadékra is számítani kell. 15 és 18 fok között ingadozik a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió.
2: Túl az elsőn, benne a másodikban, sziasztok, de lesz itt egy hármas szám is, a Men in Blackből, na majd mesélem. Hello Cocktail 5 órában kevés Duma jó sok zene Tomással és Alex Warrennel, hiszen a bulvár csokorba őt pakoltam bele. Itt lesz Eva Max, a Coldplay és Selena Gomez közös, a Men in Black 3-ból Pitbull, na meg Ed Sheeran kezdésként jön az Azizam.

Relax, és hallasz, jó fész, a tavalyi évből érkezett. Te a koktélt hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy. 5 órában kevés dzsuma is, persze jó sok zene. Valamint Bulvár Csókor, benne a következő fél órában Alex Warren. Mire kényszeríti a feleségét? A hűséges feleségét? Na, kiderül majd, érdemes megvárni, higgyétek el. Szaftos lesz a pletyi. Addig rákukantunk a kalendáriumra, kiderítem, hogy hogy lehet 15 hónap alatt körbe biciklizni a földet. A részletek nem sokára. Az igazi barátok nem azok, akikkel leülsz egy órácskára dumálni és iszogatni, az igazi barátokkal nem kell minden nap találkozni. Az ember egyszerűen tudja, hogy ott vannak, az szükség van rájuk. Shirley Conran, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Jön a Vára Publik, rövidesen itt lesz Enrique Iglesias, a diszkos hittől is kaptok egyet, a Halott pénz pedig Jude Law-val közösködik. Mielőtt megismertelek, így a dal, csak slágerek közdobom.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1.

A Republic és a Bad Day 6 évvel ezelőttről érkezett. Ez a koktél, de nem 6, hanem 5 órában. Kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, no meg a Gellértekkel és a Mercedesekkel. Boldog névnapot nektek, mert hogy ünnepeltek. 1889-ben a Nemzetközi Méter Bizottság kiosztotta a méter és a kilogram etalonokat a méterrendszert bevezető államoknak. Köszönjük nektek! 1988-ban letartóztatták James Brown, amerikai zenészt, mert állítólag halálosan megfenyegette a feleségét. Itt van Harry Ford is, 1926-ban vezette be a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. A fene egyen meg téged! Na és utoljára, de nem utolsó sorban, 1895, először biciklizte körbe egy nő a földet, az út 15 hónapig tartott. Na, nem unatkozott, majdnem másfél évig. Ti sem fogtok unatkozni, ígérem, hozom mindjárt Alex Warrant, akiről van mesélni valóm. A Bulvár Csókorban ő, előtte a Follow the Flow tuti, jön Tyler James is a Jó Woman-nel, Tate McRae pedig egyből a kereskedelmi szünet után invitál minket, hogy üljünk be a sportautójába. Legyen, Tate, én belecsütsenek, persze, csak még döntsd el, hogy hova, anyós ülésre, vagy én vezessek, hozom.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
3: Megérkezett a Mancsjárat.
4: A Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
3: A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsjarat.hu oldalon és a Facebookon.
5: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingó. Végre táncol, Komárom. Ottali.
6: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most. 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

és Gázd Alperton, a Super Lonely volt a tiétek 7 évvel ezelőttről érkezett. Ez a forrás, benne a koktél, és ahogy ígértem, a bulvár csokor. Alex Lora a terítéken. Képzeljétek el, Ausztráliában le kellett mondani az Aucklandi koncertet, mert beütött a krak. Alig pár órával a kezdés előtt Alex teljesen váratlanul lefújta a bulit. Idézem, megszakad a szívem, de ágynak estem, alig tudok beszélni, nemhogy énekelni, üzent a rajongóknak. No, de nyugi, a betegség nem lassította le, nagyon tévedtek ezügyben. Augusztus közepén ledobta a legújabb zenei bombáját, a Rescue című dalt és a hozzátartozó elképesztő klipet. De a legnagyobb pletyi téma most mégis a YouTube csatornája. Alex ugyanis az elmúlt napokban olyan videókkal jött ki, mint a, idézem, kényszerítem a feleségemet, hogy szerepeljen a klipjeimben, és rávettem a feleségemet, hogy jöjjön fel velem a színpadra. Na persze, az egész csak imádnivaló vicces házastársi poénkodás, hiszen imádott feleségével, Kovr Anonnal még mindig a popvilág legcukibb és legstabilabb álompárját alkotják. Na az én már megijedtem. Alex Warren, na ő érkezik már is, de itt lesz Állok menüvel és Temfével, sőt Asherrel is sikoltozhatunk a Screamben, itt pedig az Ordinária tiétek. Hozom csak slágerek közt.

0: menő, és persze a Tenfé zenekar egykoria, a Super Ricsit nálunk a forráson, ezzel zártam a második órát a koktélban. Jön Andi, hozza a legfrissebbeket, a Szentsét és a Church!
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
1: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Elfogtak egy körözött embercsempészt a rendőrök, könyvbemutató lesz Esztergomban, 7 fiatal művész kapott junior prima díjat színház, film és tánc művészet kategóriában. Itt Taler Andreát hallják, a mikrofon mögött jönnek a részletek. Elfogtak egy körözött embercsempészt a Celldömölki rendőrfőkapitányság rendőrei szerda délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe vétele mellett embercsempész és büntet miatt indul eljárás. Szeptember 25-én Szuhi Attila mutatja be első regényét Esztergomban a Szent Györgymezői Olvasókörben 17 órától. A Midőn a nátszálak felhasadnak című kötet különlegessége, hogy napjaink Esztergomjában játszódik, és a város több jól ismert helyszíne, köztük Szent Györgymező és maga az olvasókör is megjelenik benne. A szerzővel Arcson Rafael színész beszélget arról, hogyan született meg ez a története, miért Esztergom lett a regény helyszíne, és milyen út vezetett az első ötlettől a kész könyvig. Az est végén a közönség is feltehetik kérdéseit, a részvétel ingyenes. Egészségügyi szűrésekkel várják a szépkorúakat Tatabányán. Október 2-án 9 és 13 óra között várják az érdeklődőket a Kodály téri közösségi házban. A program ingyenes, további részleteket a vértesaguraja.hu oldalon találnak. Átadták a junior prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában szerdán Budapesten. A zsűri döntése értelmében idén 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében először 2 megosztva kapták meg a díjat. Az elismerést Devik Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston színész, rendező, író, a Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor drámaíró, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapest Bábszínház tagja érdemelte ki.
0: Időjárás.
1: A folytatásban zömében erősen felhős, borult idő lesz, és a térségbe esőt is jósolnak. 15 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Hölgyek, urak, jó étvágyat, ha éppen ebédeltek. Ebben az órában kaptok már Buenos Morgan visszatekintőt és bulvárcsokrot is. Charlie Puth lesz a terítéken. Koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, a Switch Discóval, Manuellel, Valmarral, Jason Derulóval és Jade-del. Ígértem, tehát hozom. Jön a Csörcsén Tamás. Rádióz velem!

A Szincs Diszkó, és persze, hogy a Brazil az idei évből érkezett. Te a Forrás Rádiót hallgatott. Köszönöm, hogy velem tartasz. Már átléptünk a délutánba. Háromig tölthetjük együtt az időt. Bonus Morgan visszatekintőt hozok már ebben az órában, sőt Bulvár Csokrot is, benne pedig tesi kapaszkodni. Charlie Puth, állítólag az úr felszívódott, törölt turn.

Na, részleteket hozom nem sokára. Addig kapjátok legjobbjaink közül például Roma Santost és Justin Timberlake-et, egy jó kis latin lesz veletek. Lady Gaga is énekel Zac Abel Savity-vel, a szexi Olivia Rodrigo pedig most csak slágerek köz itt a Good For You.

És Justin Timberlake, jó, hogy a színfilm volt a tiétek. 4 évvel ezelőttről érkezett ez a Cocktail kerek 5 órában. Ez a magazinműsor hivatott arra, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén, ami már a kajakómát is jelenti, és lassan nálam is beüt. No, de előtte Charlie Puth épp élete legnagyobb dobásával készült egy turné keretein belül. Novemberben vette volna be Ausztráliát és Új-Zélandot. A jegyek, mint a cukor, úgy fogytak. Erre mi történik? Alig 3 napja egy jegyért értékesítő óriás a Tiketek küldött egy rideg e-mailt a gyanútlan rajongóknak, a teljes turné törölve, magyarázat nincs, a pénzt visszautalják. Charlie azóta mélyen hallgat, semmi Insta poszt, semmi bocsánatkérés, viszont az ázsiai koncertet 1000-rel promózza. No, persze a gonosz nyelvek azonnal összerakták ezt Charlie magánéletével, mint tudjuk, az énekes tavaly szeptemberben vette feleségül gyerekkori szerelmét Brooke Sansonét, idén márciusban pedig megérkezett már a trón örökös is. No, és lehet, hogy a tervezett gigantikus világ körüli turné komoly feszültséget szült otthon. Előfordul egy simán, ha már ott a pici gyerkőc, ugye? Charlie Puth a bulvár csokorban, na hozom ám őt is. Itt lesz a Buenos Morgan visszatekintő nem sokára előtte a New Level Empire, Dear Hannibal, Kevin Little, Sophie and the Giants nóta. No és Charlie Puth, ha már emlegettem, itt indul a The Way I Am, csak slágerek közdobom.

0: New Level Empire-es délreni közöst hoztam, Neked valóság címmel. Csak slágerek közt érkezett ez a koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, előttem pedig 4 órában a Buenos Morgan, sok duma és kevés zene. No, de ők legalább viccesek, állítólag. No, szállítsunk ki pizzát fél óra alatt, és mindemellé házi munkázunk mi férfiak 99 percet egy nap. Hogy ez így van-e? Hát ez egy jó kérdés, állítólag ez egy kása adat, de szerintem ezt ők nagyon jól kivesézik. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Amerikában ez nagy divat, hogyha nem tudom, nem hozzuk meg 30 percen belül, akkor nem kell fizetni érte.
3: Kapott Magyarországon? Valaki? Valaha 30 percen belül pizzát? Hát én már volt, amikor majdnem 2 órát vártam rá, mondjuk akkor már ideg állapotban voltam.
2: Azt kéne, hogyha 30 percen belül megjön, akkor nem kell fizetni? Hát azt vállalnád étteremként inkább?
3: Hát figyelj, mert hogyha 30 percen belül kiszállítják, én adok, nem tudom, dupla borravalót vagy valami.
2: Halljátok? Helyi pizzériák.
3: Lehet bátran.
2: Ja, de várj, dupla borravalót, ez semmi, hát ha ráraksz egy 100-ast, akkor meg 200-at fogsz rá. Nem, dupla ára?
3: Nem, én rendes borravalót, és ha 3000 egy pizza, akkor megadom azt, amit 300, 10% körül illik adni, tudod?
2: Ja, de
3: akkor
2: mit kapsz 300 forintból?
3: Akkor adok 600-at. Na, milyen nagy lelkű.
2: 600-ért rohanjon a rosszabb.
3: Na, ma ugye téma lesz.
2: Egy liter benzin nem kapok. Adjál 6-25-öt, akkor már megvagyok.
3: Akkor már megvagyok, jó, oké, megegyeztünk. Na, ma ugye téma lesz a házi munka. Állítólag a férfiak napi 99 perc házi munkát végeznek. Nem mi mondjuk.
4: A férfiak
3: irányított a KSH. Na, szóval, hogy kijöttek ilyen KSH adatok, mi is kicsit félve mondjuk, nem annyira hisszük el mi se. Ugye Kristóf itt azt reagálta, hogy az hosszabbítással együtt egy foci meccs meg is vagyunk, tehát ő letudta. Móni azt írta, hogy egyedülálló anyuka vagyok 2 iskoláskorú gyerekkel, nekem az alvás az én idő, a többi házi munka. Na ezt mondjuk aláírom, tehát ott simán megvan a 99 perc, mert gyakorlatilag a komplett életed otthon az ugye teljes házi munka. Na de hát mi férfiak? Össze tudunk-e hozni napi 99 perc házi munkát? Tehát mi az, amit elképzel? Én pedig egy házias pasinak vallom magam, tényleg. De hogy én elképzelni nem tudom, hogy napi 99 perc, tehát hát vagyunk otthon.
2: Lehet, hogy ez ilyen bevallási alapon megy, tehát hogy én mindig meg szoktam azon lepődni, amikor elkönyvelik, hogy az ország hány százalék a keresztény. Én hívőként azért csodálkozom azon, hogy biztos, hogy ennyi nem, csak mindenki benyomja. Tehát lehet, hogy itt is megkérdezik, hogy hány percet, hát kivittem a szemetet, 86 perc, és utána még, tehát hogy szerintem ilyenek lesznek ebben.
3: Elmentem WC-re.
2: Hát persze, hát lemész a szemétére, akkor már veszel magadnak egy rakétát, aztán visszajössz, azon elmegy az idő.
3: Na, szóval, hogy nekem...
2: Megbeszéljük.
3: Igen, kicsit gyanúsnak érezzük ezt a 99 percet, és akkor még Andit meg se kérdeztük. Igen. Gyorsan hozzá.
2: Ez igaz.
3: Szerintem ő 99 percet semmilyen téren nem néz ki egy férfiből.
2: Ő csinál ennyit?
3: Nem hiszem.
2: Szerintem egy nő sem.
3: Nem,
2: gondoljatok bele, napi.
3: De várjál, nem. Azt gondolom, hogy például egyedülálló anyuka, hogyha a gyerekekkel való foglalkozást is oda vesszük, de mondjuk tehát olyan szempontból én is, ha számít annak, hogy mikor elviszem a gyerekeket mondjuk edzésre, vagy iskolából hazaviszem őket. Uh-huh. Tehát ha azt is beleszámítjuk, úgy már egyébként összejön.
2: Ja, tehát nekem is a házi munka, tehát hogyha az van, hogyha baleset történik vele, amikor jövök munkába autóval, akkor az a munkahelyi hibája, mert már munkába jövök és munkahelyi baleset, akkor igazából, amikor innen elindulok haza a házi munkázni, az már a házi munka része.
3: Akkor neked az neked
2: de
3: is
2: ott már
3: jön.
2: Készülök rá fejben.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

Tomi Schulz és Cyril, a meg Sam Martin, a Let Go Wild volt a tiétek. Ezzel zártam a pár nem is tudom hányadik órát itt a koktélban, de nyugi, van még előttünk pár, nyitom a következőt. Jön Andi, hozza a legfrissebbeket, aztán robogunk tovább Ráfi Rosárióval és

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
4: Munkahelyet keresel?
5: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Güntner. Aviheggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Güntner, Tata. Nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
6: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
7: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tópartján.
8: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retrópartia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra előtt járunk 3 perccel, szép délutánt kívánok. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. A hídfutás miatt korlátozások lesznek Esztergomban. Elhunyt Molnár György, filmrendező. Jönnek a részletek a Forrás Rádió híreit, Hittaler Andreától hallják. Újabb 2 vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Nébih szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területén nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna bal partján az ország határtól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza köze felé irányuló terjedés járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Felhívták a sertéstartók, a vadászok és az erdőt járók figyelmét, hogy az afrikai sertéspestis terjedésének megelőzésében kulcsfontosságú a járványvédelmi szabályok következetes betartása. A Mária Valéria hídfutás és gyaloglás miatt szeptember 26-án 12 óra 50 és 13 óra 50 között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban. A Szent István téren az északi kanonok sor előtti parkolót 7 és 13 óra 30 között lezárják, a bazilika előtti rámpán, valamint a Szent István tér és a Sötét kapu közötti útszakaszon 7 és 13 óra 15 között megállási tilalom lesz érvényben. Kérik, hogy az érintett útszakaszokon, amely megtalálható az esztergom.hu oldalon, fokozott figyelemmel közlekedjenek. A Zene Világnapja tiszteletére 7. alkalommal rendez a Szíj Irma Kamarakórus kórus találkozót Oroszlányban, október 3-án 15 órától. A kórusok bemutatkozását követően egy kórusművet az összes résztvevő közösen fog énekelni. A belépés ingyenes, a helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár. Elhunyt Molnár György érdemes művész, Balázs Béla díjas film és televízió rendező, közölte a Magyar Filmművészek Szövetsége szerdán az MTI-vel. A 78 éves korában kedden elhunyt alkotót a Magyar Filmművészek Szövetsége saját halottjának tekinti, temetéséről és a búcsúztatás részleteiről a család a későbbiekben a tájékoztatást, írták a közleményben. Molnár György több száz különféle produkciót rendezett, a komoly és könnyű zenei, szórakoztató, ifjúság számára készített műsoroktól kezdve a dramatikus műveken át a mozifilmekig. Hazai és külföldi fesztiválokon filmjeivel mintegy 50 díjat nyert. 1990-ben Balázs Béla díjjal tüntették ki, 2003-ban érdemes művész lett. Szinte az összes filmjét feleségével, Dévényi Rita látványtervezővel együtt készítette, írták a közleményben.
0: Időjárás.
1: A folytatásban zömében erősen felhős borult idő lesz, és a térségbe esőt is jósolnak. 15 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: A bulvár csokrot rózsaszínben fogjuk látni. Már csak azért is, mert hogy Pink szerepel benne, mesélek róla. Ez a Koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással 3-ig együtt. Jön az M-Funk, The Weeknd, Tupac Ashantyvel és T.I.-jal, kezdésként pedig Ráfi Rosario. Hát persze, hogy a music, indul a Take Me Up. Rádiózz velem!

Ijétek, ez a Forrás Rádió és a magazin műsor nőtórában. Kevés Duma, jó sok zene Tamással, háromig töltjük együtt az időt, ebben is kapsz ám bulvárcsokrot, ígértem. Bennem Pink kapaszkodja, azt követeli, hogy rúgják ki Macklemort valahonnan, hogy honnan is, ki fog derülni, és az is, hogy miért gondolja ő így. No de nyugi, erre megérkezett a válasz máshonnan, hogy Pinket is rúgják ki valahonnan. Azt a mindenit! Mi lesz itt ebből? Bulvárcsokor, azt tuti. Az igazi barátok nem azok, akikkel leülsz egy órácskára dumálni és iszogatni, az igazi barátokkal nem kell minden nap találkozni. Az ember egyszerűen tudja, hogy ott vannak, a szükség van rájuk. Shirley Karen, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Jön mindjárt Tima Max, itt lesz a Marina and the Diamonds, Topic a Buddy-val, Carl Kevin pedig a BSV-vel egy jacuzzizni invitál minket. Hopp, én már be is vállalom, bár mondjuk attól függ, hogy mesztel.

és Ammébi, jó, de problém volt a tiétek 4 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Van infód valahonnan? Küld el nekem, nekem van ám. Erős a tranzitforgalom az M1-esen Budapest felé, emiatt Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Személyautósok, tudjátok mi a megoldás? Másik sáv! Legyen a barátotok a türelem, és na persze, hogy a Forrás Rádió. Hírem van az egyes főútról is, az 56-os és az 57-es kilométer között, az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédőfal építés zajlik, emiatt korlátozzák a forgalmat november végig, útszűkület. Nos, ennyi voltam, neked van, dob, de továbbítom, ígérem. Ugyanúgy, mint a Bulvár Csokrot, benne pedig Pink, előtte énekel, jön a Criss Cross Amsterdam, itt az Fáruk, áll a Farben, pedig a kereskedelmi szünet után az újdonság.

0: Városismereti séta sorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízivárosban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sala Larson, és persze, hogy a Pretty Ugly a tavalyi évből érkezett. Ez a Koktél 5 órában. Kevés Gyuma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Ma utoljára egy bulvárcsokor, 2 Buenos Morgan visszatekintő, 3 koktélos bölcsesség. Az igazi barátok nem azok, akikkel leülsz egy órácskára dumálni és iszogatni, hanem akikkel nem kell minden nap találkozni. Az ember egyszerűen tudja, hogy ott vannak, ha szükség van rájuk. Shirley Conran, köszi! A bulvárcsokorba Sam Smith-et pakoltam bele, esküdsz széki tárgyalásra megyünk. Na és mindemellett házi munkázunk tovább már, ami a férfiakat illeti, a Buenos Morgan visszatekintőben még szellőztetni is fogunk. Füleljetek nagyon! Addig ismert, hogy Major Lazer mindjárt, így lesz Mihály Schulte, érkezik Amman van Helden a 99-es klasszikkal, így pedig Ella Langley újdonságát játszom le nektek, egy kis country stílusú populáris muzsika, nagyot megy egyébként az európai listán. Choosing Texas, ez a dal, csak slágerek közt küldöm.

0: tettél? Feltölt, kikapcsol, pörget. Sok zene, kevés duma. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Oh, I know it's

Major Lazer és Guyana, a Diplomatico volt a tiétek 5 évvel ezelőttről érkezett. Ez a koktél, ha már 5-ös, akkor 5 órában. Ez az útcsó, úgyhogy az utolsó bulvárcsokorhoz értünk. Itt van benne Sam Smith. Emlékeztek még a 2019-es Dancing with a Stranger című dalra, amit ugye Normanival közösen énekelt. Nos, a dal miatt már 4 éve húzódik egy durva plágium per, 3 dalszerző ugyanis váltig állítja, hogy Sam egy az egyben tőlük lopta a refrént és a dallamot. Sam ügyvédei most júliusban benyújtottak egy kérvényt, hogy söpörjék ki az egészet a bíróságról, de Wesley Hsu, szövetségi bíró, tegnap kerekperec elutasította ezt, és az esküdtségi tárgyalásra küldte az ügyet. Na, hogy mi lesz a vége? Ez egy jó kérdés. Egyébként csak megsugom, hogy Sam Smith titokban eljegyezte a pasiát. Igen, nem rontottam el. A pasiát, a híres brit divat tervezőt Christian Kavant. A dolog pikantériája, hogy a hír már a májusi Met Gálán kiszivárgott, ahol Sam egy brutális 24 kilós, gyöngyökkel díszített Kavant estéjében vonult fel. Biztos, hogy én azt látni szerettem volna, de hál' Istennek nem is láttam. Ja, és még el nem felejtem, augusztus végén jelent meg a vadonatúj 5. stúdió albuma, a His Lies. Bulvár Csokor, benne pedig Sam Smith. Rövidesen, itt lesz a Bonus Morgan visszatekintő is. Házi munkázunk, ezen belül pedig a szellőztetés lesz Porondor. Előtte Bruno Pietri, az újdonsággal jön Sziza, érkezik Liza, Doja Cat és Ray, no meg Naughty Boy Sam Smith-szel, ha már a Bulvár Csokorban benne volt. A kereskedelmi szünet után tiétek a

0: amiről a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
2: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
3: Következő alkalom október 3-án.
2: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
4: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
5: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most. 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

0: Pietri és Pécs Plusz, a Hold My Love volt a tiétek az idei évből érkezett koktél 5 órában. Kevés duma, jó sok zene, köszi, hogy itt vagy. A Bonus Morgan visszatekintő második darabjához értünk. A házi munka még mindig terítéken, ugyanúgy, mint ahogy az elsőnél volt. Ránézünk a szellőztetésre, mit szóltok hozzá. Én például imádok szellőztetni, amit a párom tök nem szeret. Úgyhogy lehet, hogy valami hasonló a téma most is. Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De várjál, nézzem, itt a gyerekekkel töltött idősbe van hozva, 1 óra 45 percről a férfiak gyerekekkel töltött ideje 2 óra 29 percre emelkedett.
3: De szerintem ezek mind azért vannak, mert ők most már inkább azt csinálják.
2: Nem
3: azt csinálják szerintem, hogy nem az, hogy kényszerítik a férfit, hanem ráveszik arra, hogy inkább csináljanak többet a gyerekekkel, tehát hogy foglalkozzanak többet a gyerekekkel. Tehát az az igazság, hogy én szerintem ezt nem a férfiak maguktól csinálják, hanem hogy a nők vesznek le magukról ezzel több felelő, vagyis hát, hogy így a házi munkából több időt.
4: Igen, meg
3: és rájuk tolják. Hát, mert...
4: Igen, meg az a másik gyerekek, azért ezt tegyük gyorsan hozzá, hogy amíg, tehát itt például a férfiakkal kapcsolatban 86-os adatokat hoznak, akkor születtünk, ugye? Tehát, hogy azért akkoriban még szerintem sokkal gyakoribb volt az, hogy mondjuk a nő otthon volt, ugye? A gyerekekkel. És mondjuk egykeresős volt a család. Hát manapság meg, ha meg akarsz élni, akkor kétkeresős a család. Tehát igen, a nők is rengeteget dolgoznak, igen, ergo kevesebb idejük van otthon. Igen. Tehát, hogy ez tök logikus.
2: Igen, ezt hát aláírom.
3: Bocsánat, csak még egy, hogy a kutatásban egyébként házas férfiakat kérdeztek csak, mert hogyha ugye egyedülálló férfiak is benne vannak, akkor nyilván ő többet takarít, meg többet végez házi munkát, mint egyébként, hogyha mondjuk van mellette egy nő.
2: Igen, én is egy ilyen viszonylag háztartásbeli vagyok ilyen értelemben, meg hogy mi alapján készült a kutatás, tehát hogy tényleg itt az előbb már kifejtettem Rolandnak, hogyha bevallás alapján, akkor én mondhatom azt, hogy levittem a szemetet, az 86 perc, vagy ja, el kellett rolni a kisüstibe, meginni egy rakit. Na, de hogy...
3: Vagy elszívsz még nem tudom hány cigit.
2: Most jön a kedvenc, Andi, most fogsz nekem dobni valamit. Még egy dolog, ami a férfiaknak az idejét viszonylag növeli, és a különbséget is csökkenti férfiak és nők között, és indokolja napi 99 percet. Házi munkának számít a kognitív házi munka, tehát amíg elmélkedünk és gondolkozunk, aha, a házi munkáról. És van benne valami? Van benne valami? Megpróbálom.
4: Szoktál ezen gondolkodni?
2: Megpróbálom bevédeni.
3: De ez a baj, hogy ez csak nálatok van. Tehát a nőknél ilyet nem mérnek, mert azok nem gondolkodnak, csinálják.
2: Állítólag, és ez szerintem ezt alá tudom írni, és cáfoljatok rám, de állítólag a férfiak több tennivaló, teendőt, dolgot tartanak észben napközben. Tehát, hogy ott azt még
3: csak
2: meg kell szerelni, azt
3: meg
2: kell, de kiosztjuk, de mi gondolkoztunk az elméleti átteretet. Tudod, mi meló van azelőtt, hogy azt mondom neked, mosogass?
4: Hát de Andi.
2: Az legalább 10 percig ideig eljutok.
4: Ugye, és ezúton üzenném minden hölgynek. Fölösleges minket fél évente emlékeztetni, meg fogjuk csinálni.
3: Ja.
2: És addig gondolkozunk, ami házi munkának számít.
4: Igen.
2: Tudod, még fejben tartani, elmenni a gyerekért, hányra menni a gyerekért, mit kell venni a boltban,
4: hogy...
2: mit kell venni a boltban ahhoz, hogy elkészüljön az az étel, amit te csak úgy összecsapsz? Pontosan megvenni jó alkatrészeket? Hogy
4: ja, meg
2: alkatrész.
4: Nem elfelejteni semmit, amit a boltban meg kell venni? Nekem ez komoly kihívás.
2: Ez mind-mind férfi munka, ami fejben dől el, tehát a kognitív meló értéket növeli.
3: Aha.
4: Ezért vagyunk azt, hogy estére egyszerűen leverülünk, mint az egyet.
2: Kiváló, legépszerűbb férfi munkák, bevásárlás, szemétlevitel, szellőztetés.
3: Ez aztán a házi munka.
2: Isten, ilyen szellőztetek.
3: Kinyitod az ablakot, csinálsz egy ennyit.
4: Na de hogy nyitod ki? Mi lesz
2: szerintem?
3: És mennyit gondolkozol előttem, hogy kinyissam az ablakot? Hogy nyissam ki az ablakot? Melyik ablakot nyissam ki?
4: Hát igen, mert megtervezem a sorrendjét, hogy melyiket először, tudod? És utána melyiket, hogy csukom be? Na, milyen sorrendben?
2: Úgy, ahogy én szellőztetek, nem szellőztetünk senkit. Engem bérbe lehet, bérszellőztetek.
4: Bérszellőztetek?
2: Tudja, hogy férfiak végezték ezt, ez valami zseniális, nem?
4: Sőt, felállér, mesztelenül szellőztetsz.
2: Na figyelj, itt van néhány dolog.
3: Képes rám.
2: Azt nézem.
1: Buenos Morgan, minden hét.

A kecáj újdonságával jelentkeztem, ez volt az Animal. Zártam az órát, és ezzel magát a koktélt is, úgyhogy megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. 10 órától mostanáig az 5 órás magazin műsort kevés dumával, jó sok zenével hallottad, és Tamással. Fogod holnap is érkezem 10-re a koktélos

0: Maradott addig tettel, aztán előveszünk, töltögetjük, gyere szomjasan. Roland érkezik, ő jön a beattel egészen 5 óráig, 5-re viszont visszatérek. A netes kedvencek a terítéken, a charterben, DJ Major gép pedig a Light Session 2 órájában, 7 és 9 óra között. Na, ciao ciao mindenkinek, sziasztok! A Lance Quensis és Mary Froze újdonság indítja a következő órát. Jön a Paraíso, én pedig holnap győzök!
1: Zene, kevés duma,
2: kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel,
2: csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
5: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranylófa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld komárom alkalmazást és járd be játékosan a páros parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
6: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
7: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retropartia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Az elmúlt tanévben több száz fogva tartott vett részt szakmaképzésen, űrvédelmi osztagot hozott létre a brit légierő a műholdak elleni támadások elhárítására, ma két helyen is várják a véradókat a megyében. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket itt Taller Andreától hallják. Az elmúlt tanévben több száz fogva tartott vett részt szakmaképzésen, növelve esélyét arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága az MTI-vel szerdán. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogva tartottaknak. Hozzátette, a különböző büntetés végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat vehettek át a fogvatartottak. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő a kommunikációs és egyéb stratégiai fontosságú műholdak elleni támadások elhárítására. A londoni védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint a Number 3 Space Effect Squadron nevű légiszázad fejlett technológiával, köztük elektronikus hadviselési eszközökkel száll szembe bármiféle olyan fenyegetéssel, amely a brit navigációs, kommunikációs, rakétaindításra figyelmeztető, a mobiltelefonos infrastruktúra részét képező vagy meteorológiai műholdakat érné. Ez az első ilyen jellegű védelmi egység a brit fegyveres erők történetében. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon két helyen is várja a véradókat, 18 óráig a Dorogi Művelődési Házban, míg 17 óra 30-ig a Pilismaróti Dobozi Mihály Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges, ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnek. Szeptember 26-án ismét megrendezik a Mária Valéria hídfutás és gyaloglás rendezvényt, amely immár hagyományosan Esztergomot és Párkányt köti össze egy különleges sportélmény keretében. A résztvevők futva vagy gyalogosan teljesíthetik a 4 kilométeres távot, amely a Bazilika előtti Szent István térről indul, majd Esztergom belvárosán és a Mária Valéria hídon átvezet a Párkányi Vadas termálfürdőig. A program 11 órakor kezdődik.
0: Időjárás.
1: A nap további részében erősen felhős, borult idő lesz és csapadékra is számítani kell. 15 és 18 fok között ingadozik a hőmérséklet a térségben.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csak a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak. Bizony, ma is elrajtol a Beat, a délután ritmusa. Töltsük együtt a következő 2 órát. Ma is hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Kezdésként például a Lost Frequencies és a Paraíso. Ez pörög már is. A mikrofonnál már...

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig hozom a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Az elmúlt percekben Üzsel és az Ultra Nét közösét hallhattátok, ez volt a Free, hát abban is ugye a 2025-ös verzió. A folytatásban pedig jöjjön a Carson Coma újdonsága, nem igazán mondanám, hogy szerelmes dal. Azt sem mondanám, hogy szép, szívhez szóló vallomás. Minden esetre őszintének, őszinte. Jön már is a Gabi. Remélj.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal!
3: Hozd magaddal.
2: A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
4: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
5: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
6: Volkswagen.
7: Itt van az ősz, itt van újra.
8: Újra!
7: Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Singli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

vonalakon. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Amen.
1: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, ami a félidőhöz érkezett. Jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban még 60 percen keresztül hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Kezdésként pörög majd teljes egészében a hírek után Sean Paul és Inna közös slágere. Ez lesz a Let It Talk To Me.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
2: Kia Császár, Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsasar.hu weboldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Na, hogy megy a meló?
5: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
4: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
5: Komolyan?
4: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
5: És milyen a cég?
4: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
5: Na, ez már jól hangzik.
4: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
6: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
7: Következő alkalom október 3-án.
6: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
8: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Több mint 87 millió svájci frankból valósulhatnak meg intézkedések Magyarországon. Folytatódhat a magyar oktatási program Csángóföldön. Kiállítás nyílik Komáromban. Itt Taler Andreát hallják, a mikrofon mögött jönnek a részletek. A svájci államszövetség 87,6 millió svájci frankkal, azaz több mint 34 milliárd forinttal járul hozzá 10 magyarországi intézkedés megvalósulásához 8 területen, közölte a Sándor Palota szerdán az MTI-vel, miután Baka András, magyar köztársasági elnök és Guy Parmelin svájci államfő megbeszélést folytatott az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Azt írták, a svájci támogatási programban olyan területeken történhetnek intézkedések, mint az emberkereskedelem elleni küzdelem, az energiahatékonyság vagy a szakképzés. Folytatódhat a magyar oktatási program Csángóföldön a kormány által megítélt 1 milliárd forintos kiegészítő támogatásnak köszönhetően. A pénzösszeg a moldvai Csángó Magyarok Szövetségének idei kiadásait fedezi, erősítette meg szerdán az MTI-nek Bogár László, a szervezet elnöke. Az elnök úgy nyilatkozott, hogy a magyar kormány támogatása nagy segítség a szervezet számára, hiszen a Kárpátokon túli régióban az MCMS egyedüliként foglalkozik a Csángó magyar kultúra őrzésével és ápolásával, a magyar identitás erősítésével. Ráadásul egyre több területet fednek le, az oktatás és hagyományőrzés mellett szociális, vallási és sportprogramokat is szerveznek. A támogatás révén folytatni tudják az évtizedek óta tartó, évről évre bővülő tevékenységüket. A mai napon Orbán Ilona a művész tanár Aranyosan című kiállítása nyílik meg Komáromban. A Generációk házában 17 órakor a tárlatot Molnárné dr. Taár Izabella, a Kecskés László Társaság elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként október 15-éig látogatható. A Kutatók éjszakája 2026 programjaihoz idén is csatlakozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi képzési helyszíne, ahol szeptember 25-én 18 és 21 óra között várják a látogatókat a Johanneumban. A résztvevők interaktív laborfoglalkozáson ismerkedhetnek meg a mikróbák láthatatlan világával, előadásokon fedezhetik fel a nonverbális kommunikáció titkait, vagy a stressz pozitív oldalát, emellett irodalmi, kulturális beszélgetések és történelmi érdekességek is várják az érdeklődőket. A részletes program megtalálható az esztergom.hu oldalon, a részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: A folytatásban zömében erősen felhős, borult idő lesz, és a térségbe esőt is jósolnak. 15 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

délutánt mindenkinek, sziasztok, ez itt még mindig a Beat, a délután ritmusa. Még ezt az órát együtt tölthetjük így az éteren keresztül. Ahogy ígértem, hozom nektek Sean Paul és Inna közös lágerét, ez a Let It Talk To Me. Tartsatok velem, a mikrofonnál továbbra is Illés Roland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa egészen délután 5-ig, ezt követően hozza nektek Zimmerer Tomi a chartert, majd pedig ne felejtjétek, este 7-től 9-ig jön a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora, ezúttal Major Gabe lesz majd a házigazda, ő áll tehát a lemezjátszók mögé, addig pedig én hozom nektek a kedvenceket, mármint délután 5-ig, a folytatásban például egy klassz hazai újdonságot, Bruno és Berecki Zoli közöse érkezik már is, ez a Sexy Bay.

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
3: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Sevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
5: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
6: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retrópartia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, tudjátok jól, a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel. A következő néhány percben például egy német énekes dalszerzőt hozok nektek, ő nem más, mint Michael Schulte. A 5 AM pedig helyet kapott a Beautiful Reasons című stúdióalbumon is. A dal egyébként az érzelmi megvilágosodásról és a szerelem mindent elsöprő erejéről szól. A központi metaforája szerint a kedvese úgy ragyogja be az életét, mint az égbolt hajnali 5 órakor. Na, hogy hogyan szól ez, azt már is megmutatom. Érkezik tehát Michael Schulte és a 5 AM.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, egy klassz hazai újdonság, ez volt a Balkán VIP egyik idei slágere, a Szabadabb. Nagyon aktívak a srácok egyébként. A folytatásban pedig már is Milo érkezik, ez a Castaways, itt a Beatben.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, amit ezennel szépen lezárunk. A folytatásban Zimmerer Tomi érkezik nektek, még pedig a Charterrel, majd pedig utána jön a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora, ezúttal DJ Major Gabe lesz a házigazda. Holnap reggel 6-tól együtt ébredhetünk szokás szerint a Buenos Morgenben, amikor is Réd Ládámmal együtt várunk majd titeket. Addig is ragyogóan szép délutánt, illetve estét kívánok. Az elmúlt két órában ilyes Rolandot hallottátok.
1: Beat! Beat! Beat! 2 óra zene, ami nem

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Megérkezett a Mancsi járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellű.

0: részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Új évadában is várja önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Munkahelyet keresel?
3: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata. Nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 5 óra lesz 3 perc múlva. 120 pályázat érkezett a Nemzeti Parkigazgatóságok vezetésére. A holland hatóságok 375 tonna illegális eredetű trópusi faanyagot foglaltak le. Faápolási munkákat végeznek Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. 120 pályázat érkezett a Nemzeti Parkigazgatóságok vezetésére, közölte az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Őszintén örülök ennek a kiemelkedő érdeklődésnek, nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáénak a feladatot és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért, írta bejegyzésében Gajdos László. A pályázati kiírás szerint az új vezetők 2026. november 1-én léphetnek hivatalba. A holland hatóságok 375 tonna feltehetően illegális eredetű trópusi keményfát foglaltak le egy importőrtől, írta az NL Times hírportál. A holland élelmiszer és fogyasztóvédelmi hatóság tájékoztatása szerint a gabonból származó azobé faanyag importőre nem tudta igazolni, hogy a fákat jogszerűen vágták ki. A holland hatóságok júliusban és szeptemberben foglalták le a szállítmányokat. Az NWA szerint a lefoglalt 375 tonna faanyag mintegy 16 teherautó rakományának felel meg. A hatóságok a házkutatások során dokumentumokat foglaltak le, emellett zár alá vették az importőr vállalati ingatlanjait és bankszámláit is. Faápolási munkákat végeznek Esztergomban. Szeptember 28-án 8 és 17 óra között a Kassai út Palatinus tó melletti murvás terület melletti fák faápolási munkáit kezdik meg. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés kezdeti időpontja módosulhat, de törekednek a jelzett intervallum betartására. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes út és parkoló lezárással, valamint hanghatással kell számolni, kérik a lakosság megértését és türelmét. Megemlékezés lesz Herkály pusztán szeptember 28-án 10 órától. A komáromi vár feltételes átadásáról szóló egyezmény aláírásáról szóló megemlékezésen beszédet mond dr. Négyesi Lajos, ezredes történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Az eseményre autóbusz indul 9 óra 30-kor a Brigéció öröksége látogatóközponttal szembeni buszmegállóból.
0: Időjárás.
1: A folytatásban zömében erősen felhős borult idő lesz, és a térségbe esőt is jósolnak. 15 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

20. éterre élno, és persze, hogy a Where is my husband. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és ne felejtjétek, jön ám a visszatek rovat. Itt lesz a következő órában Shawn Mendes és Camila Cabello. No persze, hogy a Señorita lesz a tiétek. Találkoztok DJ Major Gabe-beli is a Light Session 2 órájában. Ma tuti, hogy ő pörög. Jön Taylor Swift, akit ugye jól feleségül vettek. Érkezik majd Young Fly is, alias Schüller Ámos. Hát, hogy Ámos-e, nem tudom, én biztos. No, és találkozhatok mind a mellett két emberkével, az Anolt formációról szót ejtek, azt tuti. Addig pedig legjobbjaink mindjárt Bruno Pieter és Peter Spruce, itt pedig Harry Styles indítja a blokkot, az American Girls ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel, jó?

ezért hallgatott benne a netes lista. Köszi, hogy itt vagy. No és apropó Anhalt, itt van a legfrissebb róluk, amiért a fél nemzetközi Réver közösség megőrül. Egy Jesse van der Heyden és Oguzán Guni, azaz Oz, gőzerővel dübörög a nyári őszi turnéjával, de a kulisszák mögött kiderült, hogyan születnek a hipnotikus slágereik. A bennfentesek szerint a srácok a legutóbbi vadonatúj harmadik nagylemezük a Witness munkálatai során konkrétan elbarikádozták magukat a külvilágtól egy elhagyatott vidéki stúdióban. A bezártság annyira extrém volt, hogy 2 hétre teljesen kitították a barátaikat, a közösségi médiát, sőt még a barátnőiket is. Csak ők ketten, a szintetizátorok meg a végtelen zeneírás. Hát, őszinte leszek, nem irigylem a srácok párjait, de a klub slágerekért valamit valamiért, ugye? Hát persze, bármit. Például egy Hurts és Purple Disco Machine közöst hozom már is itt a netes listán a Wonderful Life.

el az útra Nate és Imál Angel közös Moving to the Sun itt a charterben. Ez a 16. Te a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját hallgatod, nem annyira hétköznapian. A netes lista pörög a halott

Ez a Charter. Köszönöm, hogy itt vagy egészen 7 óráig a netes kedvencekkel. No és apropó Young Fly, konkrétan napok óta égnek a komment szekciók a TikTokon és a YouTube-on. Young Fly ugyanis beült Till Attila mellé egy autós mély interjúra, és olyan szaftos kulisszatitkokat köpött ki a sikercsapat dinamikájáról, amit eddig 7 pecsétes titokként őri.

Ez egy burkolt utalás arra, hogy a háttérben már lazul a kötelék Azaria és Dash között, és Fáj hamarosan teljesen külön utakra lép, maga mögött hagyva a közös bulikat. Na, hogy így lesz-e? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, de hát a jövő mindent megmutat, ugye? Például a BSV és Nagy Bogi közösti is, Always Be Mine, így a dal, a netes listán a 13.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Szeptember végéig pályázhatnak az intézmények a Zöld Óvoda címre. A kormány 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a 4,2 milliárd eurós forrásból. Ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hitt Taller Andreától hallják. Szeptember 30-án éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a közösségi oldalán. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyermekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A pályázat kizárólag online nyújtható be a zöldovoda.hu/pályázat online honlapon szeptember végéig. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet elindítani többek között a H5-ös Szentendrei, valamint a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli hév vonalak felújítását, az M3-as metró meghosszabbítását, Újpest központtól a Rákospalota Újpest vasútállomásig, a budapesti elővárosi vasút fejlesztését, valamint számos vidéki vasút vonal korszerűsítését. Szeptember 26-án ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán 10 és 12 óra között. A foglalkozásokon élőszavas mesemondással, drámapedagógiai elemekkel átszőtt, interaktív mese délelőttön vehetnek részt gyermekükkel együtt. A foglalkozást Káfony Márta drámapedagógus, mentálhigiénes és meseterápiás szakember vezeti. A helyszín a Széchenyi István Művelődési Ház, a program ingyenás. És végül sport. A szlovénokkal kezd a magyar jégkorong válogatott Amiens-ban a Nemzetek Európai Kupájában november 5-én. A rendező francia szövetség tájékoztatása szerint a magyarok az első fordulóban 16 órakor lépnek jégre. Másnap az idei világbajnokságon bronzérmes norvégok következnek ugyancsak délután 4 órakor. A november 7-i záráson a házigazda franciákkal 19 órakor találkozik Majoros Gergely szövetségi kapitány alakulata. Az Európai Nemzetek Kupájában december 10-e és 12-e között Magyarországon a francia, a lengyel és az ukrán együttes lesz az ellenfél.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban is borús, erősen felhős lesz az idő, a csapadék szépen lassan megszűnik, majd 11 fokig hűl a levegő. Holnap a napos felhős időszakok fognak váltakozni, kisebb zápor előfordulhat, 18 fok lesz a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

csütörtök lévén a netes kedvencekkel, no és a visszatek robattal is. Shawn Mendes Camila Cabello-val készülődik, nem sokára tiétek a Señorita, jön DJ Major Gabe is a Light Session 2 órájában, előtte pedig Taylor Swiftről mesélek egy kicsit, úgyhogy Swiftik, figyelem, jönnek az infók. No és jön Nagy Bogi, valamint Dessi is, elsőként pedig a TNT, és az ugye itt alszol, mert hogy a 9-én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem is a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időt

Minden csütörtökön az internet kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 8.

0: sisamban.
1: A nyolcadik nagy Bogi Dash-el Jól leszek újra így a dal, a hetedikén pedig Diaz, és ment a méreg repült felétek. Remélem, hogy félreálltatok, el ne találjon a méreg. Ez a charter, a hétköznapi slágerlista, köszi, hogy itt vagy, mondom a menetrendjét. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerd a hazai legjobbak, csütörtök internet, ez van ma péntek Dance Chart. És ha már emlegettem a netes listát, Shawn Mendes és Camila Cabello érkezzen, akik 2019-ben ezen a héten az első helyen szerepeltek a Señoritával. Amen!

és a Ring majd beáll egy újdonság itt a charterben, nagy kedvencem. A netes egy újdonság itt a charterben, nagy kedvencem. A netes lista pörög egészen 7 óráig Jennifer Lopezzel és David Guettával. A Save Me Tonight, a

mindig imádjuk ezt a dalt, és még mindig imádjuk magát a hölgyet is, ugye? Na dőljetek hátra, a bulvár sajtó még mindig attól hangos, hogy Taylor Swift júliusban a legnagyobb titokban feleségül ment, élete szerelméhez, Travis Kelce-hez. A ceremóniát ugyan a New York-i Madison Square Garden

Ben tartották meg. No de hogyha azt hiszitek, hogy Taylor csak a mennyasszonyi fátyolat dobta le magáról azóta, hát itt vannak a legfrissebb lesi fotók. A napokban New Yorkban kapták lencse végre a párost, amint egy indiai étteremben randiztak, és Taylor konkrétan egy vagyonokat érő 2800 dolláros Stella McCartney ruhában ragyogott. Jelentsen is ez bármit. No, rajtam egy 7000 forintos kínai boltban vásárolt farmer van, úgyhogy nem tudom odarakni Taylor rucia mellé. Alex van rám, na a folytatásban a Fever Dream érkezik.

zene pénz lenne, most milliómos lennél. Ez a Forrás Charter minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. 5-től este 7-ig.

0: Baby Rex és a Fadeless közös New Religion itt a második helyen. Csütörtök internetes kedvencek, ez a charter, a hétköznapi slágerlista. Köszönöm, hogy itt vagy. Az első helyen pedig Shakirát valamint Burn a Boy dobom neked. A mai némből van a Die Die.
1: Forrás charter. Most a Forrás Rádió.

Az első ezen a héten Shakira és Burna Boy közösen, hát jó, hogy a Die Die szólt. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed, az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a netes listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, a Dance Chart lesz majd terítéken, és találkozok Adam Porttal is, a Tech House széna a legfelkapottabb és legrejtélyesebb figurájával. Addig pedig tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao, mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session 5.

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rérő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgen!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 3 perc múlva 7 óra. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. A hídfutás miatt korlátozások lesznek Esztergomban. Elhunyt Molnár György, filmrendező. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Újabb 2 vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Nébih szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területén nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna bal partján az országhatártól néhány kilométerre talált.

0: találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza köze felé irányuló terjedés járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Felhívták a sertéstartók, a vadászok és az erdőt járók figyelmét, hogy az afrikai sertéspestis terjedésének megelőzésében kulcsfontosságú a járványvédelmi szabályok következetes betartása. A Mária Valéria hídfutás és gyaloglás miatt szeptember 26-án 12 óra 50 és 13 óra 50 között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban. A Szent István téren az északi kanonok sor előtti parkolót 7 és 13 óra 30 között lezárják, a bazilika előtti rámpán, valamint a Szent István tér és a Sötét kapu közötti útszakaszon 7 és 13 óra 15 között megállási tilalom lesz érvényben. Kérik, hogy az érintett útszakaszokon, amely megtalálható az esztergom.hu oldalon, fokozott figyelem közlekedjenek. A Zene Világnapja tiszteletére 7. alkalommal rendez a Szíj Irma Kamarakórus kórus találkozót Oroszlányban október 3-án 15 órától. A kórusok bemutatkozását követően egy kórusművet az összes résztvevő közösen fog énekelni. A belépés ingyenes, a helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár. Elhunyt Molnár György érdemes művész, Balázs Béla díjas film és televízió rendező, közölte a Magyar Filmművészek Szövetsége szerdán az MTI-vel. A 78 éves korában kedden elhunyt alkotót a Magyar Filmművészek Szövetsége saját halottjának tekinti, temetéséről és a búcsúztatás részleteiről a család a későbbiekben a tájékoztatást, írták a közleményben. Molnár György több száz különféle produkciót rendezett a komoly és könnyű zenei, szórakoztató, ifjúság számára készített műsoroktól kezdve a dramatikus műveken át a mozifilmekig. Hazai és külföldi fesztiválokon filmjeivel mintegy 50 díjat nyert. 1990-ben Balázs Béla díjjal tüntették ki, 2003-ban érdemes művész lett. Szinte az összes filmjét feleségével, Dévényi Rita látványtervezővel együtt készítette, írták a közleményben.
1: Időjárás.
0: Az esti és éjszakai órákban is borús, erősen felhős lesz az idő, a csapadék szépen lassan megszűnik, majd 11 fokig hűl a levegő. Holnap a napos felhős időszakok fognak váltakozni, kisebb zápor előfordulhat, 18 fok lesz a maximum.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc. Induljon a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolj nálunk a bulira! Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Október végére elkészülhet a kisbéri piac. Sikeres évadot tudhat maga mögött az Esztergomi Várszínház. 8 csapat képviseltette magát a Cibor Zoltán paralimpián Komáromban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. szeptember 24-én, csütörtökön este 8 órakor. Október végére elkészülhet a kisbéri piac, írja a kemma.hu. A nyár eleje óta tartó munkálatok során a teljes vásártér új arculatot kap. Sinkovics Zoltán polgármester elmondta, hogy a főút melletti részre térköves parkoló épül, felújítják a pavilonokat, új vizes blokkot és adminisztrációs helyiségeket alakítanak ki. A projekt részeként a járda is megújul, a vásártér és a közeli áruház között rendkívül kedvező ajánlattal helyi forrásból. Újabb örömteli hírt osztott meg a komáromi családokkal dr. Molnár Attila polgármester. A komáromi játszótér fejlesztések részeként három helyszínen is új, izgalmas eszközöket vehettek birtokba a legkisebbek. A fejlesztések célja, hogy a közterületi játszóeszközök még biztonságosabbá, családbarátabbá tegyék a városi mindennapokat, miközben maximálisan alkalmazkodnak a különböző korosztályok igényeihez. Megújult a Laktanya közi játszótér, a Juhász Gyula utcai játszótér és a Színház közi játszótér. Sikeres évadot tudhat maga mögött az Esztergomi Várszínház. A részletekről Horányi László igazgató beszélt rádiónknak.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy minden várakozás fölülmúlt ez a 2026-os évad. Majdnem minden előadás teltházak előtt ment. Nagyon nagy volt az érdeklődés. Jó pár előadással úgy jártunk, hogy már egy héttel az előadás előtt már le kellett állítani a jegyvásárlást, mert minden jegyelkelt. Ennek ellenére voltak olyan előadások, ahol még a lépcsőn is ültek, úgyhogy nagyon nagy volt az érdeklődés. Azt kell, hogy mondjam, hogy színvonalban is, minőségben is ez egy kiemelkedő évad volt. Talán mindenféleképpen meg kell említeni a Van Gogh előadásunkat, ami ugye az Esztergomi Várszínháznak a saját bemutatója volt. Közreműködött a Csokonai Színház művészei, és a Csokonai Színház is részt vett ennek az előadásnak a részrehozásában. A Debreceni Csokonai Színházban lesz október 28-án a bemutató. Ugye itt Esztergomban ez az évad nyitó bemutató volt, és hát reméljük, hogy miután úgy állapodtunk meg a Csokonai Színház vezetőségével, hogy legalább 8-10 előadás erejéig azért ott is közönség elé kerül, de már nagy érdeklődés van Hajdúszoboszlón, Békésőbe a Jókai Színházba is úgy tudom, hogy menni fog. És hát kaptunk egy jelzést, ami nagyon, hogy mondjam, megtisztelő, hogy nagy valószínűséggel jövő augusztusban ezt tudjuk vinni Japánba, ezt az előadást. Erről már szó volt, de most ez úgy néz ki, hogy ez biztosan vált ez a meghívás. Nagyon izgalmas, érdekes előadás volt a Székely János Caligula helytartója című előadásunk. Rendkívül jó visszhangja van. Rendkívül jó darab, nagyon aktuális, pedig hát igen régen írta. És a mai 2026-os évben szinte minden mondata ül és érvényes. És mondom, nagyon sokan voltak, és nagyon jól érezték magukat. Aztán 26 évvel ezelőtt rendeztük meg először ezt a kreatív művészeti tábort, vagy lánykörű nevén mondom, bábos tábort. Nagyon nagy érdeklődés volt az idén is iránta. Majdnem 70-en voltunk összesen az egész táborban. És aztán hát voltak zenés előadások, az Onodi Eszternek volt egy lemezbemutató koncertje. Nagy érdeklődés volt, nagyon nagy sikere volt annak is. És az Esztergomi Sick Transit együttesnek a ugye Erdély hegyekkel van körülzárva című előadása is nagyon nagy érdeklődés volt, és tetszett a közönségnek.
1: Mozgás, mandalafestés, hangtálfürdő és személyes találkozások várják az érdeklődőket a Hölgyválasz Rócsó állomásain. A környékbeli vállalkozónők összefogásából született kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők kipróbáljanak új dolgokat, megismerjék a helyi szolgáltatókat, és néhány órát saját magukra szánjanak. A programok díjmentesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Tavasszal Esztergom kertvárosban és Csolnokon találkozhattak a csapattal az érdeklődők. Szeptember 11-én lábatlanon tudatos női torna, hangtálfürdő és pontozásos technikával végzett mandala festés szerepelt a programban. A szeptember 18-ai sári-sápi alkalomra astán élménnyel, mandala festéssel és az alkotást kísérő hangtálfürdővel készültek. Szeptember 25-én Nyergesújfalu következik, ahol a tervek szerint a Body Ritual Method mozgásprogramot próbálhatják ki a résztvevők, majd mandala festés és hangtálfürdő várja őket. További részleteket a dorogimedence.hu oldalon olvashatnak. Szeptember 25-én Szuhi Attila mutatja be első regényét Esztergomban, a Szent György mezői olvasókörben 17 órától. A Midőn a nátszálak felhasadnak című kötet különlegessége, hogy napjaink Esztergomában játszódik, és a város több jól ismert helyszíne, köztük Szent György mező, és maga az olvasókör is megjelenik benne. A szerzővel Arcson Rafael színész beszélget arról, hogyan született meg Elza története, miért Esztergom lett a regény helyszíne, és milyen út vezetett az első ötlettől a kész könyvig. Az est végén a közönség is felteheti kérdéseit, a részvétel ingyenes. És végül sport. Szeptember 11-én, immár 8. alkalommal rendezte meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportja a Cibor Zoltán paralimpiát. Az esős időjárás miatt ezúttal a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház adott otthont a rendezvénynek, a szomorkás idő azonban nem szegte kedvét a sportszerető fiataloknak. A résztvevőket többek között Pataki Gergely, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat regionális ügyvezetője, dr. Kreft Horváth Lóránd alpolgármester, Zsédenyiné Horváth Krisztina, a Petőfi Sándor Művelődési Ház szakmai vezetője, valamint Túri Ádám önkormányzati képviselő köszöntötte. Ravaszné Takács Márta, a Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálata Komárom vezetője elmondta, ezúttal is szép számban érkeztek résztvevők Esztergomból, Tatabányáról, Tatáról és Tokodaltáróról. A bemelegítést Suhajda Flóra, a KVSF Fit Kid szakosztályának vezetője tartotta, majd a résztvevők különféle játékos versenyszámokban és ügyességi feladatokban mutatták meg tudásukat. A rendezvény fővédnöke dr. Molnár Attila polgármester volt. A szervezők munkáját a Kulcsár István Technikum önkéntesei és a résztvevők hozzátartozói is segítették. A nap végén minden versenyző ragyogó éremmel a nyakában térhetett haza. A résztvevőket a Komáromi Senior Örömtánc csoportjának tagjai is köszöntötték egy kedves műsorral, számolt be Komárom városa honlapján. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel és Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

orvosok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és Rézsével.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: És most
1: indul
0: egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Tehát 88-7-es adatok vannak 2024-2025-ös összehasonlítva. Csak néhány, mi érdekeltiteket? Van főzés, takarítás, mosogatás. A főzés izgalmas, mert az egyre népszerűbb, ugye, hogy a férfiak is főznek. Én kifejezetten szeretem is. Mondjuk utána rendet kell rakni a konyhában, a szíves.
2: Neked?
1: Azt is. De az van, hogy 88-7-et, amikor születtünk mi, akkor a férfiak 31 percet főztek.
2: Na, a nők mondta.
1: 92-t, aha, átlag nap. Hát igen, azt írja, munkára szent idő átlagosan naponta. Ma meg az van, hogy a férfiak napi 67 percet főznek.
3: Vajas kenyérben kenyérben.
1: 31 perc a vajas kenyered?
2: Kapott 10 percig kenyered.
1: Hol a kés?
3: Meg amíg elvágja hozzá a paradicsom.
2: Ja, meg keresem, hogy mi hol van.
1: Az már kognitív munka. Az már kognitív munka.
2: Azért.
1: De az van, hogy itt mind a kettő nőtt. Tehát tök érdekes, a rendelések korában is. A férfiak 31-ről 67 percre mentek föl, a nők 92-ről 107-re. Azt nézem, van olyan, ami drasztikusan csökkent a nőknél. A mosás. Például abból vettek át férfiak, nálunk is csökkent, de kevésbé ott. 87 percről 49-re csökkent, tehát meg kell menni a patakhoz.
2: Van mosógép, igen?
1: Tudod, miben vagyunk? Azt nézem, vásárlás, ügyintézés, régen a születésünkkor ugyanúgy 48 perc volt per egy nap, ezt mind összeadod, nem több lesz, mint egy nap. Na mindegy. Vásárlás és ügyintézés, ma ez megnövekedett, és úgy látom, hogy a férfiak megelőzték a nőket, 66 percet férfiak vásárolnak, 60-at nők.
2: Hát egyébként az is hülyeséget, héten vásárolok összesen annyit körülbelül, tehát hogy én...
1: Jó, ez átlag per nap, de hogyha azt nézed, hogy a 99 perc házi munka per férfi, szerintem értem, egyedülálló nők, anyák lehet, de az sem. Tehát, hogy 99 percig mit csinálsz?
2: Hát akkor ebben tényleg ez minden beleszámít. Tehát, hogy én nem tudom.
3: Hát ha a szellőztetés is beleszámít, akkor most
1: de az ilyenek... Hány perc a szellőztetés? Ja, a számít az idő, amíg szellőzik? Na, akkor megvan.
2: Ja, igen. Várjátok, hogy közben jönnek az üzenetek. Robi azt írja, hogy a robot porszívó. Ugye? Igen. Tehát, hogy az is.
1: Akkor
2: azt
1: töltési
2: is
1: időt is számoljuk már, nem?
2: Ja, igen. Aztán a nők valóban nem gondolkodnak a házi munkán, pedig néha nem ártana. Nem offenzíva, csak ezt tapasztalom. Ezt köszi, Gergő.
1: Gergő, egyedül vagy? Van egy ötletünk? Nem, biztos.
2: Összeheztünk Andival. Okay. Igen, aranyos ez a cicaharc, ami megy állandóan, de a férfiak teste elhasználódik. 8-10 évvel kevesebbet élünk. Meg kell nézni, hány özvegy valamilyen néven, és hány özvegy bácsi.
1: Ez nem hülyeség, élettartamra kéne leosztani. Tehát, hogy azt kéne mondani, hogy akkor nekünk kevesebb házi munka dukál, mert ugye kevesebb időt élünk. Persze. Tehát az életünkben mennyit takarítunk, ez legyen már
3: jelölt. Kevesebbet csináljátok, az a lényeg.
1: Á, ez tetszik.
0: Buenos morgen, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég. Ez a Beat. Ez a Beat. A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás

kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. So you face it with a smile. There is no need to cry.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hótoljak ennek. De úr.

0: kezdjük általában.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a fo-

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: I want you to stay. I want you to stay.

Álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
2: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retrópartia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatató part sétány 13.
0: Ez reklám volt.
3: Ha ismerős dallamokra vágysz, Forrás Rádió. Csak slágerek.

szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrásra.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap

0: bazuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöri.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összetett mozdulat.